0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

Mesélek apámnak, mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság.

0: otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивья 92 и 1 FM. Классное радио в дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dim 92.2 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Egy perc is elég ahhoz, hogy messz szemmel lásd a napod. Ez az Útravaló, ahol a hétköznapok találkoznak az igével. Maradj velünk!
1: І однієї хвилини достатньо, щоб інакше поглянути на світ. В ефірі рубрика «У дорогу», де щоденне життя зустрічається зі Словом Божим.
2: Csend. Azt mondják, a mai modern ember nem tudja, milyen a teljes sötétség, mert mindenhová eljut a fény egy kis része, a városok fénye pedig mindenbe világít. Azt mondják, a teljes nyugalmat sem ismerjük, nincs olyan, hogy minden rendben lenne, vagy minden rendben menne, mindig találunk okot a nyugtalanságra. Azt mondják, a tökéletes csendet sem ismerjük, mert a sötétséghez és a nyugalomhoz hasonlóan mindig van egy kis zaj, ami megtöri a csendet, ami megzavar, ami tovaűzi a csend áhított pillanatait. Azt mondják. Talán ez az, ami megzavar minket. Ami megtöri a sötétség, nyugalom és csend örök harmóniáját, éppen ez az azt mondják teszi tönkre a csendet, amelyben olyan jó lenne önmagunkra találni. Mások szava, gondolata, amelyhez igazodnunk kell, kényszerhegyek tornyosulnak előttünk, mindig felelni, mindenkinek megfelelni, munkahely, család, az élet zűrzavaros rohanása, s csak kérdésként szakad fel belőlünk, van csend a számunkra valahol. Csend, amelyben önmagam lehetek. Csend, ahol nem vizslatnak utánam ismerős vagy idegen szemek, ahol lehetek egyszerűen önmagam, nem megfelelve, hanem megnyugodva. Csendben lenni ott lehet, ahol önmagamra találhatok. Csend az, amiben keresetlenül is megtalálom magam. Csendre szükségem van, talán sokkal inkább, mint kenyérre. A csend önmagam megtalálását jelenti, s ha nincsen csend, elvesztem, menthetetlenül, kavargok én is a világ zűrzavarában, s nem tudok kiszállni. Ha nincsen csend, végem, hisz csak csendben látom és érzem magam igazán, csendben merítek újra erőt ahhoz, hogy a következő csendig kitartsak. Csendre van szükségem, sokkal inkább, mint a fényre, sötétben is lehet élni, éhezve is el-el lehetünk, de csend nélkül semmit nem ér az élet. Csend nélkül talán már nem is élet, csak zuhanás, mélyre, egyre távolabb magamtól. Hol van hát a csend, amiben én vagyok, ahol megállhatok, ahol már nem menekülök magamtól? Van-e ilyen csend ezen a világon? Bizonnyal van. Én már találkoztam olyanokkal, akik azt mondták, ők megtalálták. Azt mondták, létezik, és én hiszek nekik.
0: A mai útravaló véget ért, de az üzenete elkísér. Tarts velünk legközelebb is!
1: В ефірі прозвучала рубрика «У дорогу». Нехай почути послання супроводжуватиме вас протягом усього дня.
3: FM 92.1 Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо. Радіо Пульс FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezen a héten Kökény Attila és Rakoncai Viktor Csak az álmokon át című legújabb dalából érkeztünk. Kökény Attila a magyar zenei élet egyik jól ismert és népszerű előadója, akit különleges hangja és érzelmes előadásmódja miatt sokan szeretnek. Rakoncai Viktor pedig évtizedek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek, dalszerzőként és előadóként is számos emlékezetes dal fűződik a nevéhez. A Csak az álmokon át egy érzelmes, romantikus hangulatú dal, amely azokról az érzésekről szól, amelyek néha már csak az emlékekben és az álmokban élnek tovább. A két előadó hangja jól kiegészíti egymást, így egy igazán különleges közös felvétel született. Egy dal, amely egy kicsit megállít, elgondolkodtat, és talán mindennyiunkban felidéz valakit vagy valamit a múltból. Nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk együtt Kökény Attila és Rakoncai Viktor vadonatúj dalát, a Csak az álmokon át című dalt, itt a Pulzus Rádióban.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelet közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Margitics János, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Маргітич Януш, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк іш békesség! Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy elkészíted a dicsőítésnek az idejét, elrendeled az imádságnak a pillanatát és időszakát. Köszönjük neked, Urunk, hogy ami nagyon sokszor gyenge törekvéseinket, amelyekkel feléd igyekszünk, megszánod és megszenteled a te odahajlásoddal. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban olyan közel hajoltál hozzánk, hogy megfáradt kezeinkkel is beléd kapaszkodhatunk, benned reménykedve indulhatunk útjainkra, és vállalhatjuk terheinket e mindennapokban. Urunk, mennyi édesatyánk, te látod, hogy milyen távol áll tőlünk az igének a befogadása és megcselekvése a mindennapokban, amikor ösztönösen rugódozunk mindaz ellen a rend ellen, amelyet csak te tudsz ebbe a világba elhozni. Imádkozunk ezért is, és mindazért a vétek tengerért, amelyben ott vagyunk, amelybe süllyedezünk és fuldoklunk. Engedd, hogy bűnbánatunkon keresztül Krisztus megváltásában, az ige megértésében kiutat lejjünk ma is. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva Istennek igéjét hallgassuk meg, és annak magyarázatát. Isten igéje írva található János evangéliumában, a 3. rész, 7. versétől a 12. versig eképpen szól hozzánk az Úr igéje. Gyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket. Aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz. Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög cselekszi a bűnt kezdettől fogva. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja. Aki az Istentől született, az nem cselekszik bűnt, mert az ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki gonosztól volt, és meggyilkolta a testvérét. És miért gyilkolta meg? Mert az ő cselekedetei gonoszak voltak, a testvére cselekedetei pedig igazak. Eddig Istenünk írott igéje. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket itt az Úrházában, és szeretettel köszöntünk mindenkit, aki a technika lehetőségein keresztül van velünk a mai napon is. A látszat néha csal. Ezzel a felismeréssel, ezzel a szólásmondással összegezzük azokat az élményeket, amikor az ember belegyalogol egy élethelyzetbe, belemerül valamibe, amiben kialakul egy hitünk, egy elképzelésünk, és ez nem csak így rögzül bennünk, hanem azt a címkét is szoktuk ragasztani erre, hogy ez a valóság. Amikor az ember ilyen helyeket, ilyen élethelyzeteket jár meg, vagy ilyen emberi természetű kapcsolódásokon van túl, ezek a csalások nagyon fájdalmas véget tudnak érni. És ez a fajta kettősség, amiben valóság ruhába öltöztetett hazugság, megtévesztés, féligasság, azt hiszem mindegyik szó teljesen ide passzol ez alá a köntös alá, amikor ez az élethelyzet áll elő, akkor az ember valami olyasmit él meg, hogy egy élettelen dolgot tart élőnek, egy nem létező dolgot kezel létezőként, és sorolhatnánk, hány fonákság születik még mindebből. És ez a felismerés, értsük jól, de a világban is megfogalmazódik, hogy hát azért ez nem jó, valahol a valóság, valahol az igazság szabadítja fel az embert, ezt nagyon sokan a pogány tudósok közül, nagy filozófusokban, a tudomány embereiben is megszületik, hatalmas nagy elvek hirdetik meg, hogy az igazságra való törekvésbe semmi nem lehet akadály, és mégis a mindennapi harcaink és küzdelmeink sokszor ilyen Don Quixote pillanatokban érhetők tetten, amikor egy szélmalomnak a látványa eltűnik, átalakul valami mássá, és az ember ebben hadakozik. A korabeli kereszténységen belül már János levele kapcsán több ízben szóltunk róla, de én ezt mindig nagyon szívesen hangsúlyozom, hogy lássuk, mennyi tévtanítás merül fel. Ezeknek a tévtanításoknak 1001 nagyon logikus, jól megindokolható alapja van, amelyek mellett emberek igenis meggyőződéssel vallják azt, hogy hát ha ezt nem tesszük hozzá az evangélium üzenetéhez, ha ezt nem mondjuk el azután, amit Krisztus tett, akkor nem teljes. Nem teljes az ember megváltása. És egy tévtanítás mindig valahol ott okozza a problémát, ahol az ember az Atya felé igyekszik, a megváltás irányába tart, és ebbe a viszonyba érzi azt nagyon sok ember, hogy nekem még van hozzátenni valóm. És itt a szemeink előtt az igében megjelenik a cselekedeteknek a természete, megjelenik valami olyasmi, kedves testvérek, ami valamennyiünk életébe, a mindennapokban látható, és megjelenik az is, hogy ezt szavakkal, kimondott beszéddel

haragját, a saját magunk félelmeit, rettegéseit, ami mindennapi megélésünk, az mind ebből táplálkozik, amit a Biblia szívként azonosít. És egyébként nagyon izgalmas belegondolni, hogy ennél itt többet mutat meg a Szentírás, mint hogy érzelmekről lenne szó. Itt sokkal többet látunk az ige kapcsán, mint gondolatokat. Itt az embernek egy olyan mélyebb létezési síkja jelenik meg előttünk, amelyre nézve az Istennek van mondani valója. Amikor a Biblia különbséget tesz jó és gonosz között, azt nagyon sokszor azzal a füllel hallgatjuk, mi itt földön élő emberek, hogy hát nekünk ez azért nem megy. Nem megy, és olyannyira nem megy, hogy mindazt a megkülönböztetést, amit látunk magunk előtt, lásd a Szentírásban, nehezen tudjuk elfogadni. Sőt, a magunk igazság érzetéből épített skálán, amiben vannak kicsit jobbak, kicsit rosszabbak, nagyon rosszak és nagyon jók, a mi skálánkon meg is versenyeztetjük nagyon sokszor, amit mond az ige. Azonban ez a két állapot, amelyet a Szentírás mutat be számunkra, nem illeszthető rá az emberi világnak a vergődésére és törekvésére. Ugyanis van egy nagyon egyértelmű, nagyon határozott felszólítás minden hallgatónak, minden olvasónak, mindenkinek, aki az Úr igéjével kerül kapcsolatba. Vagy velem vagy pedig nem. És a mai napi ige szakaszunkban ez a gondolat nem csak így van elénk állítva, hanem fel van benne mutatva az is, hogy hiába törekszik az ember szavaival, üzeneteivel, viselkedésével elfedni a szíve tartalmát. Látszik az életünkön, hogy van-e élő hitünk az Úr Jézus Krisztusban. Látszik az életünkön a hovatartozásunk. És bár működne az a színház, amivel a mindennapjainkban szeretjük elbábozni önmagunknak és mindazoknak, akik körülöttünk vannak, és nagyon sokszor ezzel Isten felé is érkezünk, hogy látod, Uram, látod te másik. Látom, itt minden a legnagyobb rendben van. És az ember miközben ebben terjeng, miközben ebben próbál meg hétköznapi dolgokat véghez vinni, ez a kettősség, ami kettősségnek tűnik, nagyon hamar egy olyan szélsőségbe gyökerezik, hogy már a gonosszal tartok. Már a gonosszal tartok. És János levelétől nem idegen az a gondolat, amit a Szentírás más helyeken is beazonosít, hogy egy Isten követő élet, egy Isten követő ember, odaszánás, bűnbánat, alázat nélkül könnyen válhat ezzé. Könnyen válhat ezzé. És ez az a súlyos dolog, amit egyikünk élete felett se vágyódunk rá, hogy kimondja bárki is. A prófétai szónak ez a fajta természete jobb, ha minél messzebb van tőlünk, legalábbis így érezzük önmagunkat biztonságban. A Szentírásnak a kegyelme, a benne önmagát kijelentő Istennek a kegyelme pedig az, hogy kiki a maga mindennapjaiban, kiki a maga életében találkozhat ezzel a szóval. És sokat gondolkodom azon, hogy amikor ennyire direkten, ennyire valóságosan állít minket az igazsággal szembe az Isten, akkor miért olyan reakciók születnek, miért olyan távolodások vagy épp közeledések születnek meg, de újra és újra érezni kell, hogy ezen a területen megoldott sarúval jár az ember, mert az Isten kegyelmének kiáradása és kiterjedése

0: felettébb nagy titok, ez biztos. De ettől függetlenül, szeretett testvérek, nekünk, akik aval az akarattal, aval az igyekezettel olvasuk Isten igéjét, hogy van-e benne számunkra üzenet, nekünk a mai napi ige szakaszból minden esetre elgondolkodtató az, hogy Uram, az látszik-e, amit én vallok? Úgy jár-e a kezem, a beszédem, aszerint jár-e az én életem, amit megvallok, vagy aminek neveznek engem? És meg lehet engem vádolni azzal, hogy túl sokat ismétlem önmagam, de egyszerűen nem tudok elszakadni attól a gondolattól, hogy amikor az én hitvallásom, az én belső vállalásaim és a kifelé megélt, a kifelé megmutatott valóságom között túl nagy a különbség, ez a feszültség felemészti az embert. És szinte beleborzong az ember Jézus Krisztusnak a megállapításába, a Jelenések könyvéből, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És lehet, hogy ide tudunk hozni a saját magunk életében egy de szócskát, de Uram, hát látod, milyen körülöttem mindez. De Uram, látod, hogy miket éltem meg, miket tapasztaltam meg. De ezek, testvérek, bennünket a kettősségnek az állapotából ki nem vezetnek. Ami azonban kivezet és megelevenít, az az a kegyelem, amiben belekapaszkodhatunk. Az a megváltó Úr Jézus Krisztus, aki nem hazugsággal vagy fonáksággal közelít meg minket, hogy na hát, ha akkor az övéi leszünk, épp ellenkezőleg, igaz és kemény beszéddel, amely mögött olyan szeretetet lehet látni és tapasztalni, amely nagyon ritka kincs ebben a világban. Ebből a szeretetből kellene nekünk gyermeki módon tanulni, próbálkozni, mint a mester, ahogy Jézus mutatta, próbálkozni, megélni egymás felé. Ennek a mondatnak minden egyes állítása nehéz, de leginkább talán avval küzdünk meg, hogy szeretni azokat, akiket mellém adott az Isten. Még a családomat, a barátaimat, persze. Hithű szolgatársaimat, persze. De hát azokat, akikkel egy hajóba, egy csónakba, egy gyülekezetbe vagyok. Nagyon nagy állítás az az evangéliumban, hogy arról ismer meg majd a világ titeket, ahogy szeretitek egymást. És ezzel kapcsolatban még bővebb tájékoztatást is kapunk. A mienségben Jézus egészen messzire megy, olyan messzire, hogy az ember újra és újra döbbenettel olvassa, úgy, ahogy én titeket. Hát ez egy nagyon nagy meghívás, egy óriási nagy felmutatott lehetőség, de erre nem az az egyetlen egy helyes és logikus válasz, hogy hát ez nekem nem fog menni. Ugyanis a Szentlélek Úristen, amikor a mi bűnbánatunk, az Úr elé való odaborulásunk, amikor a mi közeledésünk az Isten felé újra és újra megtörténik, meg tud bennünket tölteni olyan dolgokkal is, amelyeket nem tulajdonítunk a magunkénak. Az Isten újbóli és újbóli felkeresésében itt értjük meg a közösségnek a, a látogatásának a rendszerességét, a csendesség folytonosságának áldását, a baráti, a testvéri buzdításnak a nagy pillanatát, az Isten igéjéből való töltekezésnek a lehetőségét. Óriási ajándék, amikor ez történik az életünkben, amikor Jézus Krisztus erre hív meg. Erre hív meg, hogy jöjj és légy velem. De sokkal inkább a Káin útja tud valóságnak tűnni, amin keresztül az ember érthetetlenül szemléli azt, mi történt itt. És ezt nem az Úr elé kell vinni, Káinnál ezt látjuk, hanem a kezünkbe venni. És amit a kezünkbe veszünk, kedves testvérek, az legkevésbé se tűnik rossz dolognak, sőt, hát mindenki oldja meg egyedül, mindenki próbálkozzon, ahogy tud, mindenki találjon egy megoldást. De néha ez a megoldás nagyon ilyenné tud válni. A Szentírásban ennek a történetnek az üzenete csupa nehezítő körülménnyel van körbevéve. Csupa olyan dologgal, amit az ember, amikor elolvas, hát hinni nem akar benne. Az első testvérpár, és már ott megtörténik a gyilkosság, dehogy is. Hát. Egy szeretett kapcsolat, egy vérségi kapcsolat, egy valami, aminek jobban kéne működni, nem nézhet ki így. Ugyanígy mehetünk tovább ennek a gondolatiságnak az alkalmazásával. Isten választott népében nem mehetnek úgy a dolgok, hogy a csarkodás, hogy a másiknak a gyűlölete, az önmagam megvetése, az Isten tisztes távolságban tartása, ami mindennapi valóságunk, így nem lehet. Az ige pedig azt mondja, hogy aki a gonosz cselekszi, az a gonoszé. Én nekem erre nincsen rálátásom, hogy kiben mi lakozik, és nem is ez egy lelkésznek a dolga, hogy ilyen beazonosításokat tegyen meg. Viszont az ige kapcsán önmagammal kapcsolatban biztosan felmerül ez a kérdés, hogy ami bennem lakozik, az vajon-e olyan dolog, amiről a világ megismeri az Úr Jézus Krisztust, vagy megismeri önmagát. Tükörbe néz, vagy az égbe néz. Kedves testvéreim, valóban nagy a mi küldetésünk, és mindenkinek emberileg igaza lehet, aki azt mondja, hogy hát ezekkel az emberekkel, akik mi vagyunk, ilyen lelkésszel, ilyen gyülekezettel, hát ez esélytelen. De ha csöpörjem le ennek a gondolatnak minden mi voltát, mert minket emlékszünk, hogy ki hívott ide, ki állított erre az útra, ki mondta azt, hogy semmi el nem választhat, ki mondta azt, hogy érted, felmegyek a keresztre, és jöjj és légy velem az örökké valóságban. Az Úr Jézus Krisztus. És minden elképzelhető és elvárható emberi gondolatnál jobban el van kötelezve az Isten az irányunkba. Ebből kilépni, ebben lázadni és ebben megtagadni az ő szent nevét, az a mi földi poklunknak a kezdete. Én valamennyünk életében azt kívánom, hogy merjünk kilépni a nehezebbnek, az érthetetlenebbnek tűnő, de igaz és érthető állításokból összerakott meghívásba merjünk az Isten útjára lépni, és merjük vele közösségben megvallani tetteinkkel, egész életünkkel az ő hozzátartozásunkat. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem a látszatok Istene vagy, nem színjátékokba vezetsz be bennünket, hanem az élet valóságára tanítasz. Megmutatod, hogy minden emberi számítás, minden gondolat fölött van egy magasabb, van egy hatalmasabb rendű döntés, amelyben igenis el kell köteleződni. Köszönjük, hogy azt mondod nekünk, hogy íme válaszd az életet. Köszönjük, hogy utat mutatsz a mindennapokban nekünk, akik Káin útját bejárva újra és újra így érezzük teljesnek és igaznak a mindennapokat. Szabadíts meg minket, Urunk, e halálnak testéből. Engedd, hogy meg tudjunk újulni hitvallásunkban. Engedd, Urunk, hogy imádkozó életünk megfáradásaiban meg tudjunk elevenedni a Te lelked által. Mindenható édesatyánk, szeretnénk könyörögni a lövészárkokban lévő emberekért, azokért, az életekért, melyek megtörve, összeroncsolódva várják a jobb jövőt, de nem ismernek Téged, vagy nem volt nekik bizonságtevőjük. Imádkozzunk azért, hogy eljusson hozzájuk is a Te szereteted evangéliuma. Imádkozunk, Urunk, betegeinkért, akiknek küzdelme és harca a nehéz, a lehetetlen és a terhes területeken van. Urunk, imádkozunk az őket ápolókért is. Szeretnénk eléd hozni a gyászban lévőket, a nyomorúságot megjártakat, és mindazokat, akiket a magány emészt a mindennapjaikban. Úr Jézus Krisztus, Te légy a mi vezetőnk most és mindenkor. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, egy hirdetést szeretnék közzétenni. Bence Éva testvérünk elhunyt, 78 évet élt. A Munkácsi útköz 4A/20 számú lakos volt, a temetés 13 órától lesz a ravatalozóban. Isten vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló család számára. Isten velünk, áldás békesség!
1: Tisztelt rádió hallgatóink! Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Margitics János, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Маргітич Янош, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Тізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 9-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán tárgyaló delegáció ma az Egyesült Államokban találkozik Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízottakkal, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A találkozók várhatóan két napon át tartanak, és az egyeztetésekbe egy európai delegáció is bekapcsolódik. Az ukrán küldöttség tagja lesz Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Rusten Umerov, a külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Serhii Kislytsa, külügyminiszter helyettes, valamint David Arahamiya, a parlamenti népszolgálja frakció vezetője. A tárgyalások középpontjában az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések felgyorsítása, valamint egy esetleges háromoldalú találkozó előkészítése áll, amelyen a tárgyaló delegációk képviselői vennének részt. Közölte a Suspilne.media.
4: Українська переговорна команда сьогодні в Сполучених Штатах Америки зустрінеться з посланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Очікується, що зустрічі триватимуть 2 дні, і до них долучиться європейська команда. За словами президента, до української делегації увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Основними темами переговорів стануть активізація дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни та підготовка до можливої тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд, пише Суспільне медіа.
3: Két vonat ütközött össze Lembergben, a balesetnek sérültjei is vannak, közölte az Ukrzaliznica ukrán állami vasúttársaság. A baleset akkor történt, amikor egy dízelvonat elindult az állomásról, és összeütközött egy villanymozdonnyal. Tetyán Andrejeva, a Lemberg megyei sürgősségi egészségügyi központ szóvivője a Suspilne hírportálnak elmondta, a balesetben 8-an sérültek meg. Közülük 5 embert kórházba szállítottak, 3 sérültet pedig a helyszínen láttak el. A baleset ismét felveti a vasúti közlekedés biztonságának, valamint a vonatok manőverezése és indítása során alkalmazott eljárások betartásának kérdését. A vizsgálatnak kell megállapítania, hogy emberi mulasztás, műszaki meghibásodás vagy a biztonsági rendszerek működésének hiányossága állt a történtek hátterében.
4: У Львові зіткнулися 2 потяги, серед пасажирів є постраждалі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під час відправлення зі станції дизель-поїзд допустив зіткнення із електровозом. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва у коментарі Суспільному повідомила, що унаслідок аварії травмувалися 8 людей, із них 5 госпіталізовані, ще 3 отримали допомогу на місці. Аварія порушує питання безпеки, організації руху та дотримання процедур під час маневрів і відправлення поїздів. Встановлення причини аварії має показати, чи йдеться про людську помилку, технічну несправність або недоліки в роботі системи безпеки. Про це пише Liga.net.
3: Gombaszedés közben a II. Világháború idejéből származó veszélyes robbanó szerkezetet talált egy férfi Kárpátalján. Az eset tegnap történt az Ungvári járásban, Unghuta település határában egy erdőben. A férfi nem nyúlt az ismeretlen tárgyhoz, hanem azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy páncéltörő aknáról van szó. A robbanó szerkezetet a szabályoknak megfelelően megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét felhívja a figyelmet. Ha valaki robbanóeszköznek tűnő tárgyat talál, ne menjen a közelében, ne érintse meg és ne mozdítsa el, hanem azonnal értesítse a mentőszolgálatot a 101-es telefonszámon.
4: Під час збирання грибів на Закарпатті чоловік знайшов небезпечну знахідку часів Другої світової війни. Про випадок, що стався у лісі за межами села Гута Ужгородського району, вчора повідомили в ДСНС Закарпаття. Зазначається, що чоловік не став чіпати невідомий предмет, а одразу повідомив рятувальників. На місце прибули піротехніки, які встановили, що знахідкою була протитанкова міна. Боєприпас знищили у встановленому порядку. Рятувальники наголошують, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна до нього підходити, торкатися чи переміщувати його. У таких випадках необхідно одразу телефонувати за номером 101.
3: Érkezik a lehűlés, így hamarosan egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne az első hideg napon derüljön ki, ha probléma van a fűtéssel, még a szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni, és szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezést, valamint a kéményt. A meghibásodott vagy nem megfelelően karbantartott berendezések ugyanis lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos a megfelelő levegő utánpótlás biztosítása is, ezért a szellőző nyílásokat nem szabad elzárni. A szakemberek emellett megbízható szénmonoxid érzékelő használatát is javasolják, amelynek működését és elemeit rendszeresen ellenőrizni kell. Arról, hogy mivel fűtenek a beregszászi és környékbeli lakosok, a járókelőket kérdeztük.
5: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
6: Hát mi a legtöbben gázt használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a fa ára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk, csak konyha, két szoba.
7: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanyboiler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
8: A gázt. Fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és ha azt teszük, akkor igen, a legolcsóbb.
9: Csak gázt tudok választani, mert a villany az is már felment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva a fütyileig.
10: Én személy szerint már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá egy tüzelni.
11: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
4: Наближається похолодання, тож незабаром у дедалі більшій кількості домогосподарств почнуть вмикати опалювальні прилади. Фахівці закликають населення не чекати першого холодного дня, щоб виявити проблеми з опаленням. Ще до початку опалювального сезону варто провести пробний запуск системи та перевірити опалювальне обладнання і димохід за допомогою спеціаліста. Несправні або неналежно обслуговувані прилади можуть спричинити пожежу в оселі та отруєння чадним газом. Важливо також забезпечити належний приплив свіжого повітря, тому вентиляційні отвори не можна перекривати. Фахівці також рекомендують використовувати надійні датчики чадного газу, регулярно перевіряти його роботу та стан батарейок. Про те, який спосіб опалювання оселі обирають мешканці Берегова та навколишніх сіл, ми запитали у перехожих в Берегові. Опитані берегівчани розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változékony időben лесь részünk. Megérkezett az őszi lehűlés. A nap első felében a hőmérséklet mindössze 14-17 fok körül alakul, a nappali maximum pedig 19 fok körül alakul.
4: Сьогодні в день очікується мінлива погода. До нас прийшло осіннє похолодання. У першій половині дня температура повітря становитиме лише від плюс 14 до плюс 17, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
12: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rágyó szlukacsám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a legfrissebb világranglistáját, amelyet jelentősen befolyásoltak a Nemzetek Ligája mérkőzései, a kontinentális selejtezők és a barátságos találkozók eredményei. A világ élén továbbra is Spanyolország áll, amely 4 Nemzetek Ligája győzelem után először lépte át a 2000 fontot, Argentina pedig közel 40 ponttal maradt el mögötte. Franciaország 3., Anglia 4. A top 10 legnagyobb változását Portugália hozta, amely a 7. helyről az 5. ugrott. Brazília visszacsúszott a 6., Marokkó pedig a 7. Noha mindkét csapat növelte pontszámát, visszaesésük oka Portugália nagy pontnyeresége. Belgium maradt 8., Hollandia 9., Mexikó pedig megtartotta a 10. helyet. A magyar válogatott előre lépett és most a 38. helyen áll. Ukrajna 3 pozíciót veszített és a 36. helyre csúszott vissza. FIFA oprilyudnala onoblani rejtencsolovicsik nacionálnych zbírnych rezultaty máči v Lihe nácii kvalifikácii kontinentálnych turnírів та товарейських ігор суттєво змінили розташування команд. Лідером світу залишається Іспанія, яка після 4 перемог у Лізі нації вперше перевищила позначку у 2000 балів. Аргентина відстає майже на 40 пунктів. Франція 3, Англія 4. Найбільший стрибок у топ-10 зробила Португалія, яка піднялась з 7 на 5 місце. Бразилія опустилась на 6, а Марокко на 7. Попри те, що обидві команди додали рейтингові бали, їхнє падіння пов'язане саме з великим стрибком Португалії. Бельгія зберегла 8 позицію, Нідерланди 9, а Мексика залишилась 10. Україна втратила 3 позиції, тепер посідає 36 місце. Угорщина навпаки піднялася, тепер вона 38. A válogatott szünet után visszatér a La Liga, de a hétvégi nagy meccsek előtt több top csapat is komoly hiányzókkal készül. A Barcelona a Hetafe ellen játszik, Juan Garcia és Rafinha visszatérhet, viszont De Jong és Christensen továbbra is kiesett. Az Atletico Madrid az Alavest fogadja, ahol Sorloth és Barrios újra bevethető, de Grimado combsérülés miatt kérdéses. A forduló rangadója a Real Madrid Villarreal mérkőzés lesz. A királyi gárdánál Militao visszatérhet, ugyanakkor Rodrigo, Mendy, Hoysen, Mbappé, Valverde és Конате іж хіянзик. Після паузи на матчі збірник повертається La Liga, але перед ключовими поєдинками вихідних одразу кілька топ-команд мають серйозні кадрові проблеми. Барселона готується до матчу з Хетафе. Жоан Гарсія та Рафіня можуть повернутися, однак Де Йонг та Крістенсен залишаються поза грою. Атлетіко приймає Алавес, Сорлот і Баріос знову готові грати, але стан Грімальдо після травми стегна залишається невизначеним. Головний матч туру – Реал Мадрид-Вільяреал. У мадридці у Мілітао може повернутися, проте Родріго, Менді, Хюйсен, Мбаппе, Вальверде та Конате точно не зіграють. A Racing News értesülései szerint 2030-tól Ruanda lesz a Formula 1 új afrikai helyszíne. A szaklap úgy tudja, hogy megállapodás már megszületett, a hivatalos bejelentést pedig még az idei évben megtartják. A kontinens több évtizede próbálja visszacsábítani a Formula 1-et. Az utolsó afrikai futamot 1993-ban Dél-Afrikában rendezték. Ruanda elnöke Paul Kagame már 2024-ben jelezte, hogy az ország készen állna egy nagy díj megrendezésére. Jelenleg Ruandában nincs Formula 1-re alkalmas verseny. Pálya, de a sajtóértesülések szerint terben van egy állandó teljesítmény felépítése Kigali közelében. Ha minden a tervek szerint halad, a szágódó cirkusz 2030-ban újra visszatérhet az afrikai kontinensre. Az információ vedenja Racing News z 2030 roku Ruanda stane novou afrikánskou lokáciou Formule 1. Повідомляється, що угоду вже укладено, а офіційне оголошення очікується ще цього року. Африканський континент десятиліттями намагається повернути королівські перегони. Останні гран-прі тут провели 1993-му у Південній Африці. Президент Руанди Пол Кагаме вже у 2024-му заявив, що країна готова прийняти етап Формули 1. Наразі в Руанди немає траси, придатної для проведення гонок, однак, за даними ЗМІ, планується будівництво постійного автодрому поблизу столиці. Якщо проект реалізують, у 2030-му році Формула 1 знову повернеться на африканський континент. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
13: Különkiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között. Az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
14: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван.
15: 2026. október 9-e derőszét napot kívánunk mindenkinek, ez a pénteki különkiadás műsora szól, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Sziasztok, szívesen szép kollégát mindenkinek.
16: Üdvözlök én is mindenkit. Hát úgy néz ki, hogy amit tegnap mondtam, én igen tudom.
15: hogy aki ma, már ígérni se tud az igazán
16: szélyemben. Akkora eső lesz itt, hogy tocsogós lesz, és le fog külni az idő 15 fokra. Hát ez úgy néz ki, hogy jelen pillanat szerint legalábbis az idő jó sok, a meteorológusok azok egy picit áttették. Jelen pillanatban nem várható, legalábbis nagy mértékben eső, felhős, borongós időt várunk mára is, valamikor holnapra is, és talán vasárnap hajnalban érkezik meg. Hát az, amit mi úgy hívunk, hogy rossz idő, de hát hogyha abból indulunk ki, amit tegnap mondtál, hogy a kutakban igencsak hiányzik a víznek az utánpótlása, akkor lehet, hogy ilyen szempontból akár jó idő is lesz. Bár jelenleg azt mutatják, hogy vasárnap eső és lehűlés 15 fok.
15: Elképesztő egyébként, vagy várjuk itt az esőt, de ez tényleg csúszik és csúszik, hát aztán majd elmarad.
16: Elfújt a szél.
15: Ne legyen igazam. Hát hölgyek és urak, jó hírünk van ma délelőtt, még azért a 10 órai étkezésben érdemes beiktatni október 9-én a tojást, mert a tojás világ napja ez a mai nap, amely arra sarkentett bennünket, hogy nézzünk utána a témának, hát hogy mennyit fogyasztunk és miért is fogyasztunk. Egyébként fontos megjegyeznünk, hogy az anyatej után egyes adatok szerint a legegészségesebb táplálék forrása az emberiségnek. A C-vitaminon kívül szinte minden vitamin, rengeteg fehér és rengeteg nagyon fontos dolgot tartalmaz, úgyhogy együnk, fogyasszunk reggelenként tojást.
16: Igen, nem azon kell töprengeni, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, van tyúk is, van tojás is, és valóban a tojás az fontos. Nem tudom, hogy gondolták-e volna a kedves hallgatók, hogy létezik olyan, hogy Nemzetközi Tojász Szövetség. Na, van, jelentem alása, Nemzetközi Tojász Szövetség 1999-ben, tehát 27 évvel ezelőtt, októbernek a második péntekét javasolta arra, hogy üljék meg, tartsák meg a tojásnak a világnapját, és ez 30 tagország csatlakozott is. Hát ilyen szempontból, hogyha hivatalosan országok nincsenek is becsatlakoztatva ebbe a rendszerbe, azért mi a reggelihez mondhatjuk azt, hogy na, ezt ma a tojás világnapjára.
15: A világon naponta körülbelül 4,1-4,4 milliárd darab tojás fogyasztanak el az emberek, ami azért nem egy kicsi szám, és ugye ha ezt beszorozzuk 12-től, akkor meghökkentően nagy számokkal találkozunk, billiós tételben fogyaszt az emberiség tojást, és érdekessége, hogy vannak azért nemzetek, akik igazán nagyon aktívan teszik ezt, és valakik meg kevésbé. A legnagyobb fogyasztók, Mexikó vezeti a világranglistát, ők átlagosan évente egy lakos 400 tojást fogyaszt el. Nagyon szeretik, nem tudom, hogy mexikói tyúkok ezt mennyire lájkolják, de a lényeg az, hogy nagyon szeretik. Ugye a magyar átlag azért ennél kicsivel jóval kevesebb.
16: Hát jóval kevesebb, igen, 240 darab jut fejenként éves szinten, tehát a 400-hoz képest mindenképpen elmaradás. Bár ugye érdekes lenne megnézni, hogy vajon a mexikói, tehát hogy ez tojás, hogy ez tyúk tojás-e, mert ugye a fürtojást veszünk, abból könnyebben be lehet termelni akár 400 darabot is, viszont a struc tojás az már eléggé gigantikus ahhoz, hogy kérsz-e rántottát, attól függ, miből van, igaz, hogy egy tojás elég lesz, hát nem tudom, tehát abból legalább 3-4-et, de strucból van, jó, akkor elég egy fél is.
15: Egyébként én azért a napi fogyasztás témakörében emlékszem, hogy azért városon kevés tojással találkoztál, és a házi tojás mindig nagy kincs volt, és ugye hát mi egy tojáshoz meg tudtam enni 8 szelet kenyeret. Ma úgy vagyunk, hogy 8 tojást tudik megenni egy szelet kenyerhez, de sajnos nem bírja a gyomrom. De igazából a lényeg az, hogy azért voltak arányok, amikor a tojás aránya nem akarva akaratlanul változott meg. Ugye a legnagyobb termelők ebben a közel 2 billiós méretű évi számban messze a legnagyobb tojást termelő a világon Kína, és a tojás termelőt kifejezést alkalmaz nagyon sok helyen az internet, és ilyenkor ijesztem meg, hogy ezt most akkor a termelik, vagy a termelésben alkotják. Ugye azt jelenti, hogy a minden megtermelt tojásnak a 34-35%-át, több mint egy harmadát Kínában gyár. Ezt a szót nem tudom, hogy most ezt hogyan is hozzák létre, vagy segítik elő, remélem, hogy nem gyártják, mert ugye nagyon sokan kósza videót találtunk, ahol tyúk nélkül sikerült tojás tojást csinálni, úgyhogy nem az a kérdés, hogy mi volt korábban tyúk vagy tojás, hanem hogy van tojás.
16: Hogyan
15: vagy
16: lehet leutánozni.
15: Igen, hogy ijesztő dolgokkal találkozunk, de én ezt nem akarom megnyitni, ezt a szerencét, feltehetőleg ez csak a képzelet szüleménye, és valóban a kínai tyúkok igen szaporák, ahogy szokták ezt felénk mondani, és igazán lelkesen próbálják a világ minden harmadik tojását legyártani.
16: Igen, de nagy valószínűséggel ennek a nagy-nagy előállításnak a fogyasztása is ott eléggé komoly tud lenni, nem csak Mexikóban.
15: Biztosan ebben is van igazság, illetve még fontos a mai naphoz tartozó ingyenséget engedjetek meg. Október 9-e egyébként a posta világ napja is, így aztán engedjétek, mint az éteren keresztül köszöntsük a postai dolgozókat, mert a világon ez a mai nap hivatott arra, hogy kicsit foglalkozunk az ő szakmájukkal, és kicsit felhozzuk a színre azt a fajta szolgáltatót, amit ők végeznek nap mint nap. Hát több száz éve, mert igazán komoly múltra tekint vissza a posta, illetve a postai dolgozóknak az ókori Egyiptomra kell gondolunk. Ilyenkor időszámításunk előtt 2400-ban létezett királyi futár szolgált. A perzsák fejlesztik ezt igazán magas szintre, de igazából a postakocsi rendszer előtt már ez jelen volt, úgyhogy a posta szolgált az egyik legrégebbi futárszolgált, egyik legrégebbi szakmák egyike. Ugye a híres maratoni futás is pont ehhez kell kapcsolnunk, mert ugye a maratonból Athénba futott, igazából ő egy postás funkciót
16: betöltött. Hát a hírnök.
15: Hírnök funkciót betöltött, és igazából ez is egy igazán fontos funkciója volt, hogy 40 kilométert szaladt megállás
16: nélkül. Hát igen, tehát hogyha a postának a fejlődését veszük, akkor valahon a távirat is előjön, tehát a maratoni futó az valamilyen gyorsított levél lehet. Tehát nem képeslapot küldtek, hanem távirat, hogy stop, megnyertük a csatát, stop, vagy szaladjatok, stop.
15: Feltehetőleg igen, aztán ugye rengeteg izgalommat élt át ez a szakma. Amerikában arra gondoltak, 1860 és 1861 között volt egy ilyen történet, hogy fiatal, könnyű súlyú fiatal srácokat tesznek ilyen postás szerepbe, amit a ló sokkal tovább tud vágtatva szállítani, és ebből a megfontolásból minél kisebb a testsúly az embernek, annál tovább tudnak egy lóval szágódani és vinni a hírt. E kapcsán a postások igazából vékony fiatal srácok voltak, akik végezték ezt a funkciót. Hát ugye extrém helyekre is el kell jutni a postának, szokták ezt mondani, hogy a helyszín az mindig izgalmas és mindig különlegessége ennek a szakmának. Van olyan, aki a Grand Canyon aljára juttatja el a postát, itt összvérekkel szállították a leveleket, és még sok ideig feltettük a digitális internet megjelenéséig. Tették ezt meg a helyiek az indián törzseknek az információ ellátása céljából.
16: Küldjünk egy füstkarikát, és abból majd látni fogják, vagy biztosabb, hogyha ember közvetít. Valóban, és hogyha tehát a postáról beszélgetünk, amíg eljutunk a mostani modern vagy európai típusú postáig, addig elterik jó néhány év. Az első postai bélyeget például 1840-ben bocsátják ki, tehát mondjuk azt, hogy alig 200 éves. A postai szervezetek, vagy postai dolgozók meg bizonyára valahogy szakszervezetbe próbáltak tömörülni, és ennek megfelelően már 152 éve méltatják a világnapot. Egyébként, ha visszatérünk az első bélyegre, ugye tudjuk azt, hogy a bélyeggyűjtemények mennyikora értékesek tudnak lenni, és egy-egy ritka példány szinte már felbecsülhetetlen értékű. Az 1840-es első kibocsátás, a Penny Black, hát többféle eredete van, illetve mondjuk az, hogy többféle módon lehet megszerezni. Egy átlagos ilyen Penny Black-ot meg lehet szerezni körülbelül 50 ezer forintért is már akár, viszont van olyan darabja, ami ritka, ami elérheti a 2,5 milliárd forintos értéket, tehát jó mélyen kell az ember zsebébe nyúlni, akár 5 millió dollárt is kifizethet érte.
15: Érdekessége, nagyon sok minden volt az internet előtt, ugye a galamb posta funkciót azt ugye igen sokáig hallhattuk, a posta galambok a történelem egyik legbízhatóbb, legmegbízhatóbb üzenethordozói voltak. Az első világháborúban volt egy olyan galamb, amelyik lőtt sebbel, félvakon is célbe jutott az üzenetet, ami utána a francia katonai kitüntetés is kapott, illetve próbálkoztak a postások macskák betanításával is. 1870-es belgiumi projektben hát 37 macskát akartak kiképezni arra, hogy levélkézbesítésben tudják őket alkalmazni a falvakban. bár a levelek célba értek, de nem igazán sikerült arra inspirálni, ösztökélni a macskákat, hogy ezt megbízhatóan gyorsan tegyék, úgyhogy leállították ezt a macskával bélyeget, illetve macskával postai küldeményt szállítani. Ma már drónokkal szállítanak a legmodernebb nagyvárosokban postai küldeményeket, de érdekes, hogy az voltak ilyen előzetes innovációk, amelyek nem biztos, hogy sikerültek.
16: Én meg azt hittem, hogy a macskák jelentkeztek így maguktól, tehát látták azt, hogy itt galambokkal küldik a levelet.
15: Jó,
16: hogy ők betársulnának, tehát galambért cserébe elviszem a levelet.

0: Erdőbe egy helyi lakos elindult gombázni, aztán gomba helyett, vagy a gombagyűjtés mellett talált egy gyanús tárgyat, amiről a végén kiderült, hogy ez egy második világháborús páciatörő akna.
1: Gút közelében történik mindez, úgyhogy tényleg arra hívjuk fel a figyelmet, hogyha ismeretlen fémtárgyat látunk, akkor azt ne piszkáljuk, azonnal menjünk arra, illetve próbáljuk értesíteni a katasztrófa védelmünk a munkatársait, és majd azok megteszik azt a szükséges lépést, amit ilyenkor tenni kell. No, aztán fontos megjegyeznünk, hogy a Szent Margit programnak a felhívása aktív október 12-ig lehet jelentkezni a programra.
0: Így van, olyan diákok jelentkezhetnek, akik Kárpátalján élnek, általános és középiskolában járnak. A pontozásnál pedig, tehát akiket majd támogatni fognak, figyelembe veszik a hitbeli aktivitást, a közösségi tevékenységet, a tanulmányi eredményt, a szociális helyzetet, illetve a családszerkezetet.
1: Ajánljuk mindenkinek figyelmében, illetve fontos megjegyeznünk, hogy a programot lehet támogatóként is segíteni. Az információk a Szent Margit program Facebook oldalán megtalálhatóak. Aztán a mai adásunkban szeretnénk két beszélgető partnert fogadni a stúdium kerekasztalánál. Első óránkban kicsit a házastárs, illetve a párkapcsolati krízis lesz terítéken. Nagy Szabolcs lelkész-lelki gondozóval beszélgetünk a házasság különböző szakaszairól, kríziseiről, illetve a válás előtti időszakról, illetve dr. Molnár József, a Rákóczi Egyetem Földrajz és Társadalomtudományi Tanszékének vezetője fogadta a felkérésünket. Ez a hét az űr kutatásnak, az űrnek a világhete. E kapcsán beszélgettünk a körülöttünk lévő világűrről, érdekességekről, illetve a Mars expedícióról, Hold expedícióról és sok minden másról, amely úgy meghatározza az embernek a fantáziát. Ezekről a témakörökről beszélgetünk majd a szakértőnkkel stúdium kerekasztalánál.
0: Sőhogynyisnyi Hosszínási Peredácsi, Szabolcs Nagy, Reformácki Pásztor Duspásztér, tá József Molnár, Zavidovács Kafedré Geográfiai Taturizmu, Universitetu Rákóczi.
1: Egészen 12 óráig vagyunk élőben a pénteki különködés műsorával, tartsatok velünk, zenereklám után újra itt vagyunk.

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, a különkérdés műsorra szól. 0957-0979-7-es SMS Viber számunk aktív. Ide várunk technikai közérdekű információkat, fent vagyunk a Facebook közösség oldalunk. Külön köszönjük, ha megosztjátok ezt a mai műsort, és akik live streamen vannak velünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Stúdiónk kerekasztalánál és mikrofonja előtt köszöntjük Nagy Szabolcs, lelkészt, lelki gondozót. Szörnyi Znamió Sztúgyi, Szabolcs Nagy, pásztor, Duspásztér. Áldás békességet köszöntünk műsorunkban.
2: Áldás békességet, és mindenkit szeretettel köszöntök ezen a mai napon.
0: Én nagyon izgalmas témát vettünk elő ebben a mai beszélgetésben. Ugye sok témával foglalkoztunk az elmúlt időszakban, időszakról időszakra. Kicsit azokat az aktualitásokat akarjuk feldolgozni itt a téma a rádió keretében, amelyek az embereknek a hétköznapjaiban jelen van, és a házastársi krízis fogalmát hoztuk elő ebben a mai témaválasztásban. És tényleg azt látjuk, hogy nagyon sok esetben aktuális és nagyon mély kérdések ezek. A párkapcsolati kríziseknél, a házastársi kríziseknek időpontjait, ha elkezdjük nézni a statisztikák szerint, akkor furcsa számokat látunk. 3 év, 7 év, 10 év, 20 év környékére tehető a legtöbb ilyen időszak, amelyben a statisztikák azt mutatják, hogy valóban csúnya döntés hozva megszakítják a házasság intézményét. Miket kell tudni ezekről az időpontokról, miért is jelennek meg pont ezek az évek?
2: Hát nagyon érdekes egyébként, hogy ez a hetes szám, például ha a közepéről kezdjük, akkor ez nagyon sok helyen előjön. Például egy másik statisztikában a legtöbb baleset akkor történik az autóvezetők körében, amikor már eléri a 7 évet, mert akkor úgy érzi, hogy már tapasztalt, és már nem kell mindent beleadnia. Tehát valószínűleg, hogy nagyon sokszor a 7 év mögött ez van, hogy elfáradnak a házastársak. A nagyobbnél, ami már azt gondolná az ember, hogy olyankor már nem következhet be, amikor eltelik 20 év, akkor már egy életen át éljük egymást. De ott is ez az elhidegülés, a kiégett párkapcsolatok jelennek meg igazából, amikor már 20 éven felül. És ugye azt is kell látni, hogy olyankor maga az egyén is, aki benne van férfiként, nőként, egy hatalmas nagy változáson megy keresztül, elér egy bizonyos kort, és igazából ezzel a, szoktuk ezt mondani, kapuzárási pániknak, pedig már ugye ott van a házastárs, lenne kibe kapaszkodni, ez nincs kivel megbeszélni, nincs kivel megharcolni, és akkor ott olyan nagy problémák vannak. A 3 éves pedig az a legfurcsább talán, mert olyankor azt gondol az ember, hogy még mindenki a varázsa alatt van. Én azt szoktam látni, hogy legtöbbször ilyen esetben ott már réges-rég elindult a bomlás, lehet, hogy még a házasság kötés előtt. Nekem volt egyszer egy ilyen beszélgetésem, egy egyes oktatás címen, amikor eljöttek hozzám, és én megkértem őket egyébként, hogy ne csinálják ezt, hogy ne házasodjanak össze. Hát majdnem leharapták a fejem, mondták, hogy hát tudom-e én, hogy apuka mit fog mondani, mert hogy be van rendelve a kaja meg a süti, és én kértem, hogy vagy induljunk el a gyógyulás útján, vagy ne kezdjünk ebbe bele. Kinevettek egyébként, mondták, hogy nem, hogy működni fog, fél évet voltak együtt, fél év után kellett válni. Elég csúnya válás volt, mert ott már réges-rég elhidegültek egymástól, és úgy gondolták, hogy majd az esküvő megoldja, majd az majd új kereteket ad, új látásmódot, és akkor megoldja, de nem oldja meg. Tehát, hogyha valahol probléma van, azt nem oldja meg sem az esküvő, sem a 3 év, sem a 7 év, sem a 20 év, mert olyan sokféle veszélynek van kitéve az ember, akár kísértés terén, a házasságtörésre, akár ezekkel a változásokkal, amiken átmegy, hogy muszáj egy külső segítsége, vagy legalább annak a felismerése, hogy valami nincs rendben, és hogy muszáj, hogy megoldást találjak rá, és nem az a megoldás, ha kilépek, nem az a megoldás rögtön, természetesen, hogy máshol keressem, hanem hogy magamban megkérdezzem, magamtól megkérdezzem, hogy velem mi a baj, most én miben égtem ki itt a 20 év alatt.
0: Székely bácsi mondta, de nagyon sokszor átvesszük tőlük, hogy a boldog házasság titka 2 boldog ember. Mert valóban nem attól leszünk boldogok, hogy majd házasságban élünk, és majd boldogítjuk egymást. És amikor a 20-25 év házassági időszak ott van, akkor a gyerekek eltűnése a rendszerből, az is egyfajta, hát mondjuk így, hogy gyászfeldolgozási folyamat. Aztán pedig megismerjük a saját biológiai korlátainkat, ahol az őszhajszálak aránya, az izomrostoknak az állaga teljesen átalakul. Ez a sok külső negatív hatás ráteszi a bélyegét erre az újabb nagyon durva időszakra?
2: Igen, mert hogyha megnézzük, amikor eljön például egy házaspár egy lelkigondozói beszélgetésre, akkor lehet látni azt, hogy mi a dinamikája annak a házasságnak. legtöbbször a dinamikája, csak ezt nagyon nehéz felismerni, vagy nagyon nehéz beismerni egyébként. Felismerni talán könnyebb, beismerni nehezebb, hogy igazából ez egy munkakapcsolat. És a munkakapcsolatot ugye általában a gyerekek éltetik, őértük dolgoznak a párok, mindenkinek le van osztva a feladat, mindenki csinálja a dolgát, viszont nincs meg az intimitás. És amikor kirepülnek a gyerekek, már nincs miért, úgymond nincs az a fajta munkafolyamat, és akkor egymással kell foglalkozni. De hát egymással mit foglalkozzunk? Tehát, hogy már rég nem foglalkozunk egymással a szent cél érdekében, mert neveltük a gyerekeinket, és akkor ilyenkor aztán beindul a folyamat, hogy az ember talál egy olyat, aki foglalkozni akar vele, ahol új érdeklődést mutatnak felé, és akkor nagyon sokszor a megoldás ez az ember számára, hogy kilépek ebből a házasságból, és nem veszi észre azt, hogy a másik statisztikát, hogy az újonnan kötött házasság, akinek a második házassága van, ott a válási aránya duplája azok között, akik először kötöttek házasságot, mert hogy újra belelép ezekbe a dolgokba, újra belemászik. Legtöbbször nincs meggyászolva, nincsenek ezek a dolgok végkísérve, és ezzel a dologgal lép bele, ott is előjönnek a gondok, a kérdések, a kihívások, eltűnik a rózsaszín költ, és akkor újra benne van. A másik pedig, ami nagyon sokszor egy ilyen bomlasztó tényező, amikor a munkakapcsolat mellett, ez a szenvedélybetegség, ez nagyon kínozza a házaspárokat, tehát hogy nem lehet egy életen át ezt így elviselni, mert abba bele fog rokkanni az ember, tehát ő személyesen, nem csak az, aki szenvedélybeteg, hanem aki mellette van. És ami még ott van, és erről nagyon nem szeretünk beszélni, mert annyira titkos, meg annyira rejtegetjük, ez az erőszak. Tehát, hogy rengeteg házasságban van jelen, rengeteg, hát többnyire az ilyen nők, de van az erőszaknak egy másik formája is, amikor nem a fizikai erőszak, hanem a lelki bántalmazásokat látjuk, akkor általában ott a nők szoktak bántalmazók lenni, de rengetegen szenvednek ettől. Tehát, hogy nagyon sokan, és én tapasztaltam sajnos olyat is, hogy egyszerűen nem tudod mit csinálni a hölgy, nem tudod kilépni egy házasságban, nem tudod erre megoldást találni. Nagyon fájja ezt kimondani, de most ez a háborús helyzet oldotta meg a helyzetet, mert hogy rendőrt hívtak, és ugye megtörtént a folyamat, mert annyira el volt keseredve, olyan sok fájdalmat élt át abban a házasságban, annyiszor verték meg. Ezek nagyon szétszedik a házasságokat.
0: Azt mondják egy a szakértők, hogy a krízis megléte ezekben az időszakokban nem egyenlő azzal, hogy itt véget ér a házasság, hanem lehet, hogy pont arra a lehetőség, egy alkalom arra, hogy finom hangoljuk a rendszert, és éppen egy idősebb barátommal beszélgettünk, aki egy gyermeket neveltek, és elment egyetemre a gyermekük, és azt mondta, hogy hát hazamentem, és ott volt egy nő, akit legutoljára igazán úgy, ahogy most nézek rá, vagy 22 évvel ezelőtt láttam, és most meg kell vele ismerkednem újra, és most nem is tudom, mit csináljunk egymásra, de nem adjuk fel, csak hogy egy új helyzetbe kerültünk. Lehetőség arra, hogy újra hangoljuk, elkezdjük egymásban a megoldást keresve újra szervezni a következő életszakaszunkat?
2: Igen, tehát a krízisben ez a szép, hogy nagyon félelmetes, de ugye a szó eredeti gyökere is azt mutatja, hogy itt valami fordulat van, tehát egy körforgás indul el, ahol, ahogy te is mondod, fel kell fedezni újra egymást, meg kell érteni újra a másikat, és közben ugye nagyon fontos, hogy saját magunkat is megértsük és helyre tegyük. Mindig, amikor eljönnek az első lépések, igazából mindig afelé irányulnak, még a szenvedélybetegség is van. A bántalmazásnál ott nagyon nehéz, az egy teljesen más kategória, hogy ott a segítő az nagyon rövid ideig lehet ott úgy, hogy még a házasságot próbálja megmenteni, utána már nekünk azt kell megmenteni, aki éppen bántalmazott, aki szenved, és ezt nagyon komolyan kell vennünk, mert itt tényleg volt rá tapasztalat, hogy könyörögtem a kollégának, hogy hozzuk ki a hölgyet, mert baj lesz. Nem hitte el akkor, nyilván a házasságvédelme mindenképpen fontos volt, és aztán szomorú volt, de neki kellett átmenni abba a családba, és ő a karjába hozta ki a gyereket, a feleség hozta ki a bántalmazott asszonyt, mert ez ilyen nyomorúságos. Tehát ezt kivéve mindig azon vagyunk egyébként, hogy és a programok is erre irányulnak, hogy ezen a krízisen átlendüljünk, hogy nézzük meg újra, miért nem tudunk már kommunikálni, hol vesztettük el ezt, hol hiányzik az intimitás, ugye most főműsoridőben van, de az intim együttlétnek a megváltozása, a hiánya, a mögötte lévő lelki tartalmak, tehát ilyen mélységekbe is bele tudunk menni, Tehát mindig ez az első megoldás, hogy újra legyen kommunikáció, dolgozzuk fel a régi sebeket, nézzük meg a mintákat, amiket hoztunk otthonról, hogy hol hibáztunk, mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. Tehát mindig ez az első lépés, hogy a házasságot megpróbáljuk megmenteni, és hogyha sehogy sem sikerül, mert ugye ehhez azért két fél kell. Tehát hogyha a másik végig úgy ülött, hogy semmilyen módszere nem lehet. És legtöbbször egyébként nem ő mondja ki a válást, mert annyira benne van abban a valóságban, hogy neki jó lesz így 40 éven keresztül is, és valamelyik pedig kimondja, általában az, aki segítséget kér, akkor nekünk pedig őt kell végig kísérnünk a, hát mondhatni így gyászában, mert elveszíteni valakit, egy házastársat, az igenis egy veszteség. Önmagam vesztesége is, önmagam kudarca is, önmagam harca is, ugyanakkor a másiknak a hiánya is. Mert nagyon sokszor, amikor már elvált emberekkel beszélgetek, akkor azért előjön, hogy hú, de lehet, hogy hiba volt, mert hogy nem sok mindent csinál, de a kereket lecserélte. És most ott állok, és nincs megoldás, és ugye ez is a gyász folyamatnak egyik lépés, hogy hogyan tanulom meg újra a feladatokat, a szerepeket, mi az, amit vállalhatok, mi az, amit nem, hibáztatom-e magam, vagy nem. Tehát ezek nagyon érdekes kérdések, nagyon mély emberi kérdések ezek.
0: Aki ilyen helyzetben ébred, mert talán az ébred szó azért durva, mert sokszor nem veszük elő a tüneteket, nem akarjuk látni, vagy nem is akarjuk beazonosítani, hogy ez nekünk szól, vagy éppen látva a saját hiányosságaink, vagy a mi párkapcsolatunk betegségét, és aztán arra ébredsz, hogy jé, most minden rossz. Mik azok a hozzáállási kérdések, amelyeket el kell sajátítanunk? Mert akkor saját baráti körünkben találtunk olyat, hogy 25 év házasság után a világon a legjobban szerették egymást, elmondásuk szerint is aztán történt valamilyen kézzelfoghatatlan, és aztán esély sincs megmentés a házasságnak. Mit kell tudatosan követnünk, hogy mégiscsak keressünk megoldást ebben a helyzetben?
2: Nagyon jó szót használtál.
0: Nyitottságot? Esélyt? Vagy?
2: Igen. A legjobb szó, amit mondtál, hogy az éberség, az ébredés. Tehát amikor rádöbbenek arra, hogy és ez azért tényleg rádöbben az ember arra, hogy kihűltünk, hogy nem működünk, hogy már csak veszekedünk, hogy már csak egymás hibáit soroljuk fel, na az az első nagy figyelmeztető. És ez most nyilván nem az, hogy most összevesztünk, hogy milyen színű legyen a tapéta, és akkor utána kibékültünk és élünk tovább együtt, nem ezek az állandó megjelenő előjövő konfliktusok, amit az ember tud kezelni, amikor azt érzed, hogy igazából az egész egy teher. Minden nap egy teher, minden nap egy teher, na akkor van az első lépés, a felismerés, és a második lépés, és ezt nagyon sokszor nem azért, hogy reklámozzuk a lelki gondozói központot, vagy bármit, hanem egyszerűen olyan mélyen tudunk benne lenni, hogy kell egy külsős, aki megmutatja azt, hogy mi az irány, hogy mi az az irány, ami már ott van, csak már annyira benne vagyunk egy másik útban, hogy nem tudunk kilépni belőle. Tehát a felébredés, a rádöbbenés, hogy baj van, nem szégyen ezzel segítséget kérni, és aztán végigmenni ezen az úton, és akkor meglátni azt, hogy lehet-e ebben változni. Ugye, ahogy mondtam az előbb is, ebben ott kell legyen a másik partnerként. Anélkül nem fog menni.
0: Vannak előjelek, és tényleg kevés időnk maradt a témára, de vannak olyan szakaszok, amit a közösség, a családtagok, a barátok jelzésképpen megtehetnek, hogy figyelj, el kell gondolkozni, hogy nehogy arra ébredj, hogy bár baj van.
2: Igen, szerintem egy nagyon jó barát, nyilván a családtagnak nagyon óvatosan kell, bár a gyerektől azért kapunk visszajelzéseket. Gyerekek szokták elmondani, vagy a szülők szokták elmondani, amikor előjön a téma, hogy ezt a gyerek már megmondta. A gyerek sokszor megkérdezi, hogy el fogtok válni? Mert ő érzi, hogy ez a konfliktus, ami közöttek van, ez már nem normális. Ez a gyereknek a biztonságérzetét rejti. És ha gyerek ezt érzi, az egy figyelmeztető jelként. Nyilván anyós-após kérdésben itt nagyon óvatosan kell lenni, de egy nagyon jó barát, aki nem szövetséges, hanem társ, az azt tudja mondani, hogy figyelj, én szerintem most bajba vagytok. Tehát itt már nem csak annyi a megoldás, hogy hibáztatjuk a másikat, hanem szerintem bajba vagytok. Ez nagyon fontos lenne, egy őszinte barát, egy közösség, akár egy biblióra közösség, akár egy olyan keresztény közösség, ahol ez nem szégyen, ahol ezt felvállalhatjuk, mert ismerjük az Isten kegyelmét, és ott ezeket kimerjük mondani, az egyház, a gyülekezet, és amelyik megmeri fogalmaz, hogy nem kell ezekkel együtt élni, nem kell ezeket elhordozni, nem kell azt mondani, hogy ó, majd holnap jobb lesz, hanem azt mondani, hogy figyeljetek, szerintem baj van, és lehet, hogy egy picike kis lökéskén, és az a házasság még megmenthető lenne.
0: Nagyon szépen köszönöm, időt szánt ránk, és beszélgetettünk a témáról. Tényleg a Lelki Gondozói Központ is azért jött létre, hogy sok esetben segítséget, mankót nyújthasson a helyzetekben lévő emberek számára, és amikor egy ember, egy párkapcsolat látja, hogy segítségre van szükség, az már a fél megoldás, azt gondolom ezen az úton. Úgyhogy tényleg próbáljunk segítséget kérni, próbáljunk szakemberhez fordulni, és hogyha ott vagyunk, akkor pedig imádságban hordozni ezeket a párkapcsolatokat. Sok erőt és áldást.
2: Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Az elmúlt percekben Nagy Szabolcs lelkész, lelkigondozó, a Bereg megyei Lelkigondozó Központ vezetője volt meghívott vendégünk.
3: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarenden. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Те, що фіном піцца і що паста районгує, вадь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
10: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
9: 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу в місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
12: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski Tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski Tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski Tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
14: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
15: Рекламу слухали.

0: Tisztelt rádió hallgatóink, kerekítenünk kell az első órát, egészen 12 óráig vagyunk veletek a különködés műsorában, itt az FM 92.1-en élőben.
1: A 11 órás hírek után pedig várunk mindenkit vissza a műsorunkba.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat október 9-én pénteken, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам, сьогодні 9 жовтня, п'ятниця, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az ukrán tárgyaló delegáció ma az Egyesült Államokban találkozik Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai elnöki megbízottakkal, közölte Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A találkozók várhatóan két napon át tartanak, és az egyeztetésekbe egy európai delegáció is bekapcsolódik. Az ukrán küldöttség tagja lesz Kirilo Budanov, az elnöki hivatal vezetője, Rusten Umerov, a külföldi hírszerző szolgálat vezetője, Serhii Kislytsa, külügyminiszter helyettes, valamint David Arahamiya, a parlamenti népszolgálja frakció vezetője. A tárgyalások középpontjában az orosz-ukrán háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítések felgyorsítása, valamint egy esetleges háromoldalú találkozó előkészítése áll, amelyen a tárgyaló delegáció képviselői vennének részt. Közölte a Suspilne.media.
5: Українська переговорна команда сьогодні в Сполучених Штатах Америки зустрінеться з посланцями президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Очікується, що зустрічі триватимуть 2 дні, і до них долучиться європейська команда. За словами президента, до української делегації увійдуть керівник Офісу президента Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Основними темами переговорів стануть активізація дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни та підготовка до можливої тристоронньої зустрічі на рівні переговорних команд, пише Суспільне медіа.
4: Két vonat ütközött össze Lembergben, a balesetnek sérültjei is vannak, közölte az Ukrzaliznica ukrán állami vasúttársaság. A baleset akkor történt, amikor egy dízelvonat elindult az állomásról, és összeütközött egy villanymozdonnyal. Tetyán Andrejeva, a Lemberg megyei sürgősségi egészségügyi központ szóvívője a Suspilne hírportálnak elmondta, a balesetben 8-an sérültek meg. Közülük 5 embert kórházba szállítottak, 3 sérültet pedig a helyszínen láttak el. A baleset ismét felveti a vasúti közlekedés biztonságának, valamint a vonatok manőverezése és indítása során alkalmazott eljárások betartásának kérdését. A vizsgálatnak kell megállapítania, hogy emberi mulasztás, műszaki meghibásodás vagy a biztonsági rendszerek működésének hiányossága állt a történtek hátterében.
5: У Львові зіткнулися 2 потяги, серед пасажирів є постраждалі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під час відправлення зі станції дизель-поїзд допустив зіткнення із електровозом. Речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрієва у коментарі Суспільному повідомила, що унаслідок аварії травмувалися 8 людей, із них 5 госпіталізовані, ще 3 отримали допомогу на місці. Аварія порушує питання безпеки, організації руху та дотримання процедур під час маневрів і відправлення поїздів. Встановлення причини аварії має показати, чи йдеться про людську помилку, технічну несправність або недоліки в роботі системи безпеки. Про це пише Liga.net.
4: Gombaszedés közben a II. Világháború idejéből származó veszélyes robbanó szerkezetet talált egy férfi Kárpátalján. Az eset tegnap történt az Ungvári járásban, Unghuta település határában egy erdőben. A férfi nem nyúlt az ismeretlen tárgyhoz, hanem azonnal értesítette a katasztrófa védelmet. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy páncéltörő aknáról van szó. A robbanó szerkezetet a szabályoknak megfelelően megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét felhívja a figyelmet. Ha valaki robbanóeszköznek tűnő tárgyat talál, ne menjen a közelében, ne érintse meg és ne mozdítsa el, hanem azonnal értesítse a mentőszolgálatot a 101-es telefonszámon.
5: Під час збирання грибів на Закарпатті чоловік знайшов небезпечну знахідку часів Другої світової війни. Про випадок, що стався у лісі за межами села Гута Ужгородського району, вчора повідомили в ДСНС Закарпаття. Зазначається, що чоловік не став чіпати невідомий предмет, а одразу повідомив рятувальників. На місце прибули піротехніки, які встановили, що знахідкою була протитанкова міна. Боєприпас знищили у встановленому порядку. Рятувальники наголошують, у разі виявлення вибухонебезпечного предмета не можна до нього підходити, торкатися чи переміщувати його. У таких випадках необхідно одразу телефонувати за номером 101.
4: Érkezik a lehűlés, így hamarosan egyre több háztartásban kapcsolják be a fűtőberendezéseket. A szakemberek arra kérik a lakosságot, hogy ne az első hideg napon derüljön ki, ha probléma van a fűtéssel, még a szezon kezdete előtt érdemes próbafűtést végezni és szakemberrel ellenőriztetni a fűtőberendezést, valamint a kéményt. A meghibásodott vagy nem megfelelően karbantartott berendezések ugyanis lakástüzet és szénmonoxid mérgezést is okozhatnak. Fontos a megfelelő levegő utánpótlás biztosítása is, ezért a szellőző nyílásokat nem szabad elzárni. A szakemberek emellett megbízható szénmonoxid érzékelő használatát is javasolják, amelynek működését és elemeit rendszeresen ellenőrizni kell. Arról, hogy mivel fűtenek a beregszászi és környékbeli lakosok, a járókelőket kérdeztük.
6: Hát mi gázzal fűtünk, mert lehetőség másra sajnos nem volt, de ilyenkor, mivel hogy a villanytól félünk, hogy elkezdődik a villanykikapcsolás, mindig elővesszük ilyenkor az akkumulátort, az invertert, és beindítjuk, hogyha esetleg valami történik a villannyal.
7: Hát mi a legtöbben gázt használunk, de mivel csak ketten vagyunk a férjemmel, még nem kapcsoltunk gázt, de villanyt is használunk a mellette, és van fatüzelésű kályhánk is. Hát a fával lehet olcsóbban kijönnénk, de nem tudjuk mivel, hogy ma a faára is elég drága lett. Úgyhogy eddig a gáz nekünk, mivel hogy nem fűtünk, csak konyha, két szoba.
8: Hát jelen pillanatban gáz. Van villanybojler is, de rá úgy számoltam, hogy gázzal kifizetőbb.
9: A gáz. Fűtési szezon csak gázzal. A legkényelmesebb, és ha azt teszük, akkor igen, a legolcsóbb.
10: Csak gázt tudok választani, mert a villany az is már elment az ára, és a konvektor nem fogyaszt annyi sokat. Már be van kapcsolva a fütyileig.
11: Én személy szerint már most bedugom egy-egy óra hosszára a melegítőt, és utána konvektorral fűtök a tél folyamán. Korábban fával is tüzeltünk, de most a munkám miatt nem nagyon érek rá így tüzelni.
12: Én fába gondolkodom. Tavaly is azzal fűtöttem, úgyhogy az idei szezont is ezzel tervezem, mert talán ez tűnik a legbiztosabbnak. Van vele munka, igen, de én szerintem a biztonságot jelen pillanatban ez jelenti. Hát nem, könnyű, de be lehet szerezni. Úgyhogy ha időben gondolkodik az ember, akkor még talán meg is szárad, és akkor nyugodtan lehet vele dolgozni. Én egy szezonra vásárolok.
5: Наближається похолодання, тож незабаром у дедалі більшій кількості домогосподарств почнуть вмикати опалювальні прилади. Фахівці закликають населення не чекати першого холодного дня, щоб виявити проблеми з опаленням. Ще до початку опалювального сезону варто провести пробний запуск системи та перевірити опалювальне обладнання і димохід за допомогою спеціаліста. Несправні або неналежно обслуговувані прилади можуть спричинити пожежу в оселі та отруєння чадним газом. Важливо також забезпечити належний приплив свіжого повітря, тому в вентиляційні отвори не можна перекривати. Фахівці також рекомендують використовувати надійні датчики чадного газу, регулярно перевіряти його роботу та стан батарейок. Про те, який спосіб опалювання оселі обирають мешканці Берегова та навколишніх сіл, ми запитали у перехожих в Берегові. Опитані б розповіли, що цього опалювального сезону переважно планують користуватися газом. Дехто поєднуватиме газове опалення з електричними обігрівачами, а також має піч на дровах. Водночас, через можливі відключення електроенергії, частина мешканців заздалегідь подбала про акумулятори та інвертори. За словами опитаних, газ залишається зручним варіантом, особливо для тих, хто опалює лише кілька кімнат. Водночас дрова також розглядають як альтернативу, хоча їхня вартість нині досить висока. Деякі мешканці вже почали опалювальний сезон. Хтось використовує електричні обігрівачі протягом короткого часу, а надалі планує опалювати конвектором. Водночас є й такі, хто обирає дрова, вважаючи їх надійнішим варіантом в умовах можливих перебоїв з електропостачанням. Такі мешканці заздалегідь закуповують дрова на весь опалювальний сезон, щоб вони встигли висохнути.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma egész nap változékony időben лесь részünk. Megérkezett az őszi lehűlés. A nap első felében a hőmérséklet mindössze 14-17 fok körül alakul, a nappali maximum pedig 19 fok körül alakul.
5: Сьогодні в день очікується мінлива погода. До нас прийшло осіннє похолодання. У першій половині дня температура повітря становитиме лише від плюс 14 до плюс 17, а температурний максимум сьогодні очікується на рівні плюс 19 градусів.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következне.
13: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlúhacsám. Kárpátalján lerajtolt a 13-as korosztályú lánycsapatok megyei labdarúgó bajnokságának második köre. A negyedik forduló mérkőzését a Rahói járási körös mezőn rendezték meg, ahol a 2012-14-es korosztály játszott, és a szabályok szerint a csapatok két 2011-es születésű játékost is nevezhetnek. A bajnokságban 8 együttes szerepel, a szezon pedig két körös körmérkőzéses rendszerben zajlik. A forduló kellemes meglepetése volt a Bohtán gyermek ifjúsági sportiskola bemutatkozása. A csapat rendkívül rövid idő alatt állt össze, mégis fegyelmezett jó játékot mutattak be, akik a Bustyaházai együttes helyét vették át. На Закарпатті стартувало друге коло чемпіонату області з футболу серед дівочих команд Ю-13. У Ясінях відбулися матчі четвертого туру першості серед гравчинь 2012-14 років народження, де за регламентом команди можуть заявляти також двох футболісток 2011 року народження. У змаганнях беруть участь 8 колективів, які проводять сезон у два кола за коловою системою. Перший раунд другого кола приймало високогірне селище Ясіня. Приємною несподіванкою став дебют Дюша Богдан, яка зібрала складу у найкоротший термін і попри мінімальний час на підготовку, продемонструвала характер та гідну гру. Команда замінила колектив із Буштина. Kárpátalja emlékszik sport legendáira, köztük különleges helyet foglal el Farkas Mihály, a zumbári születésű kapus, aki a legendás 1972-es Zorja bajnokcsapat tagjaként írta be nevét a futballtörténelembe. Farkas Mihály 1948. január 28-án született és 1961-ben kezdett futballozni Ungváron. A Luhanszki együttesben Farkas Mihály mellett egy másik kárpátaljai játékos is bajnok lett, Szabó József. Ugyanebben az évben lehetőséget kapott arra is, hogy pályára lépjen a válogatottban is. 1990-ben visszatért Kárpát-taljára a Zungvári Zakarpátja klub struktúrájában dolgozott, edzősködött és később testnevelő tanárként, valamint utánpótlás edzőként tanította a gyerekeket. A Zakarpátja pamiętaje svojich sportivnych legend, serod nich osobliwy miejsce zajmuje Mihajlo Forkosh, Užhorodec, який став чемпіоном у складі легендарної Луганської Зорі 1972 року. Mihajlo Forkosh народився 28 січня 1948 року, а футболом почав займатися в Ужгороді. Разом із Форкошем чемпіоном став його земляк Йожеф Сабо. Тож року Михайло Форкош отримав можливість зіграти за збірну. Після повернення на Закарпаття працював у структурі Ужгородського Закарпаття, тренував молодь і багато років навчав дітей футболу. Kárpátalja már megkezdődött a csapatok regisztrációja a válvetve országos iskolai ligák új idényére. A szervezők emlékezetnek, hogy az iskolák az scl.gov.ua felületen hozhatnak létre csapatokat, ahol lépésről lépésre bemutatott útmutató is elérhető. A csapat létrehozásához be kell lépni az iskola profiljába, ki kell választani a sportágat és a korosztályt, megadni az edzők vagy testnevelő nevét és telefonszámát, valamint feltölteni a csapat emblémáját. Fontos, hogy egy intézmény egy kategóriában csak egy csapatot indíthat, és új csapatot csak új ligákhoz lehet létrehozni. A regisztrációt a testnevelő tanár vagy az iskola kijelölt felelőse végzi, a tanulók önállóan nem regisztrálhatnak. На Закарпатті вже розпочалася реєстрація команд на новий сезон всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. Організатори нагадують, що школи можуть формувати команди на платформі scl.gov.ua, де доступна покрокова інструкція. Для створення команд необхідно увійти в кабінет школи, обрати вид спорту та вікову категорію, вказати тренера, контактний номер і додати емблему. Важливо, що від одного закладу в кожній категорії може бути лише одна команда, а нові склади створюються тільки для нових ліг. Реєстрацію здійснює вчитель фізкультури або відповідальна особа, учні самостійно не реєструються. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньки hallották.

0: Rádiódra hangolva. Pulzus FM. Звірую в серці. Радіо Пульс FM.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, a különkedés második órájához érkeztünk. Külön köszönjük, hogyha írtok nekünk 095-709-709-es SMS Viber számunk, ide várunk technikai közérdekű információkat, illetve a határon vagytok, írjátok meg, és hogyha a balesettel találkoztak, mindenképpen jelezzétek számunkra. Külön köszönjük a Facebook megosztásokat is, mert fent vagyunk a livestreamen, egészen 12 óráig élőben nézhetitek a közvetítését a mai adásunknak. És ahogy ígértük, egy izgalmas témával jövünk, ez pedig a kitekintő rovatunk.
2: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
3: Cikánkész úszjóhosszító.
1: Mátyás király népmeséjében hallhatunk arról az úri tökről, amelyet egy gazda, egy szegény gazda próbált magának, Mátyás királynak nevelni, gondozni és eljuttatni Mátyás király várára Budában. Hát egy hasonló történettel jövünk, bár nem királynak van száma, de feltétlenül úri tökről beszélünk, mert hát a világ egyik legnagyobb, sőt a világ legnagyobb óriás tökét kezdte el egy termelő bemutatni, amely mostanra már ugye a mesében 100 kilós tökről beszéltünk, ez 1300 kilogrammi boldogságot jelent, mert 1300 kilogram közel a Guinness rekordok új bejegyzése szerint.
4: Mátyás királynak főhetett volna a feje, mert az egymásás tökér is adott egy maréknyi pénzt, de hát a pénz annyit ért, hogy tudott venni rajta két tökröt, akkor itt 13 maréknyi aranyér egy egész gulyát lehetett volna vásárolni. Valóban óriás tökről van szó, tehát mondjuk azt, hogy nem a hagyományos mag lett elvetve, hanem létezik ez a fajta, ahogy mifelénk mondják, az óriás tök, ami valahonnan Dél-Amerikától, Bolívia, Argentina, Uruguay, valahon erről a tájékról származik, de úgy látszik, hogy Mátyás királyig már eljutott a híre.
1: 1295,8 kg pontosan, mindössze 17 kg-mal viszont felülmúlja pont ugyanettől a farmerségtől regisztrált Guinness rekordoknak elődjét, akit ő a kedves testvérével közösen termesztett néhány éve korábban.
4: Így van, Ian Patton és Stuart Patton volt az, aki 2025-ben hát a gondoskodása által összehozott egy 1278 kilós tököt, sütőtököt, mert hogy ebbe a családba tartozik hivatalosan a növény, a termés, aztán úgy néz ki, hogy rágyúrtak, kedvet kaptak, vagy rájöttek arra, hogy mi az, amit nagyon kedvelnek a tökök, hát az idejében összehozott egy

0: рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Рекламу спонсору.
2: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на Радіо Пульс ФМ. Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
3: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
4: Köszöntöm a rádió hallgatókat, a Határtalan magazin műsorunkban Bekfi Mária vagyok. A Tiszakeresztúri gimnázium története, a kárpátaljai magyar oktatás és egy fiatal hallgató díjazott helytörténeti pályamunkája. Ezekről beszélgetünk a következő percekben. Karmacsi Jana Dóra a 33. Szabolcs-Szatmár Beregi Nemzetközi Levéltári Nap keretében meghirdetett pályázaton külön díjat kapott, munkáját pedig témavezetője Pallai Katalin segítette.
5: Helytörténet nem áll meg az országhatároknál. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története, társadalmi és kulturális kapcsolatai sok ponton összefonódnak. Emellett számunkra, oktatók számára az is lényeges, hogy a hallgatóink megtapasztalják, hogy az általuk végzett kutatásnak van helye a tágabb magyar tudományos és szakmai nyilvánosságban is, és Dóra elismerése azt is megmutatja, hogy a kárpátaljai helytörténeti témák iránt Magyarországon is van szakmai érdeklődés.
4: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz.

0: A magyarországi Nyíregyházán a Városháza Krudi termében rendezték meg szeptember közepén a 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Napot, amelynek keretében egy helytörténeti pályázat eredményeit is kihirdették. A pályázatot több megyei és nyíregyházi intézménnyel közösen hirdették meg, köztük a Nyíregyházi Egyetemmel, a Jós András Múzeummal, valamint a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárral. A megmérettetésen külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító MA szakának első éves hallgatója. A kutatásban és a dolgozat elkészítésében témavezetője Pallai Katalin, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője, a Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés tanszék docense segítette. A következőben elsőként Pallai Katalinnal beszélgetünk. Hogyan került kapcsolatba Dóra ezzel a pályázattal, és mikor született meg az ötlet, hogy induljon a nyíregyházi helytörténeti pályázaton? Miért tartották fontosnak, hogy kárpátaljai hallgatóként ott legyen ezen a programon?
1: Dóra a kutatási témáján keresztül került kapcsolatba ezzel a pályázattal. Már korábban is foglalkozott a Tiszakeresztúri Gimnázium történetével, és annak a helyi magyar közösségben betöltött szerepével, hiszen ez volt a szakdolgozatának is a témája az alapképzésben. Ezért, amikor szereztünk a nyíregyházi helytörténeti pályázatról, úgy láttuk, hogy ez nagyon jó lehetőség arra, hogy a munkáját szélesebb szakmai közegben is bemutassa. Az indulás ötlete az tulajdonképpen abból adódott, hogy a pályázat tematikája nagyon jól illeszkedett Dórának a kutatásához. Fontosnak tartottuk, hogy kárpátaljai hallgatóként is jelen legyen ezen a programon, mert ugye a helytörténet nem áll meg az országhatároknál. Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története, társadalmi és kulturális kapcsolatai sok ponton összefonódnak. Emellett számunkra, oktatók számára az is lényeges, hogy a hallgatóink megtapasztalják, hogy az általuk végzett kutatásnak van helye a tágabb magyar tudományos és szakmai nyilvánosságban is, és Dóra elismerése azt is megmutatja, hogy a kárpátaljai helytörténeti témák iránt Magyarországon is van szakmai érdeklődés.
0: Ön volt Dóra pályamunkájának témavezetője. Hogyan kezdődött a felkészülés, milyen forrásokból dolgoztak, és mi volt az a legfontosabb szempont, amire a dolgozat elkészítése során figyelni kellett?
1: A felkészülés már korábban is elkezdődött, hiszen Dóra egy ideje foglalkozott a Tiszakeresztúri Gimnázium történetével. Amikor megjelent a pályázati lehetőség, akkor kezdtük el úgy formálni az anyagot, hogy abból egy önálló pályamunka szülessen. Kutatás során többféle forrást is használt, kutatott a kárpátaljai református egyház levéltárát,

0: és emellett nagyon értékes anyagokat talált egykori pedagógusoknak a magángyűjteményében, akikkel mély interjúkat készített. És ebben a magángyűjteményekben nem csak dokumentumok, hanem régi fényképek is előkerültek, amelyek sokat segítettek abban, hogy az iskola múltját azt szemléletesebben is be lehessen mutatni. És természetesen a helyi sajtót, a vonatkozó szakirodalmat is használta. A legfontosabb szempont az volt, hogy a dolgozat ne csak az iskola történetének az eseményeit sorolja fel, hanem azt is megmutassa, hogy milyen szerepet töltött be ez az intézmény helyi magyar közösség életében.
1: Mik voltak a pályázatnak a feltételei ahhoz, hogy beleilledjen mondjuk ez a pályamunka, mert ugye ez egy nyíregyházi pályázat volt?
0: Igen, a pályázatnak helytörténeti jellegzetességei voltak, ugye helytörténeti feltételei voltak. Benne szerepelt, hogy az egykori történelmi Magyarország Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéjének a helytörténetével foglalkozhat. Külön szempont volt az iskola történet, illetve az oktatás történeti kutatások, és így csaptunk rá erre a témára, hogy Ugocsa megyére is meg volt hirdetve a pályázat, és úgy gondoltuk, hogy illeszkedik ehhez.
1: Miért tartották fontosnak éppen a Tisza keresztúri gimnázium történetének feldolgozását? Mit tud hozzátenni egy ilyen helytörténeti kutatás a kárpátaljai magyar oktatás múltjának megismeréséhez? És ugye itt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye is az ekkori vármegyére is ez illeszkedhet, hiszen ez volt a pályázatnak az egyik feltétele.
0: Így van, azért is tartottuk fontosnak a Tisza keresztúri gimnázium történetének a feldolgozását, mert mindkettőnknek van személyes kötődése is az intézményhez. Dóra maga is a gimnázium tanítója, tehát belülről ismeri az iskola mai életét és mai közösségét. Nekem pedig családi kötődésem van Tisza keresztúrhoz, hiszen édesapám onnan származik, és ő is ebben az iskolában tanult. Így ez a személyes kapcsolat természetesen még fontosabbá tette számunkra a témának a feldolgozását, de közben természetesen végig arra törekedtünk, hogy a munka szakmailag megalapozott legyen. Egy ilyen helytörténeti kutatás jóval túlmutat egyébként egy egyetlen iskolának a történetét, hiszen az intézmény múltján keresztül azt is jobban meg lehet érteni, hogy hogyan alakult a kárpátaljai magyar oktatás, hogyan alkalmazkodtak az iskolák és a helyi közösségek a különböző történelmi és társadalmi változásokat.

0: voltak közöttük díjazottak is, és az oktatóink is többen szakmai kapcsolatot ápolnak a nyíregyházi levéltárral. A mostani rendezvényen például Csatári György kollégánk, a Történelem és Társadalomtudományi Tanszék oktatója előadást tartott, és ő folyamatos szakmai kapcsolatot is ápol a levéltárral. Ez jól mutatja, hogy az együttműködés az nem csak hallgatói, hanem oktatói és kutatói szinten is jelen van. És számunkra is nagyon fontosak az ilyen jellegű kapcsolatok, mert ezek adnak lehetőséget nekünk arra, hogy kárpátaljai hallgatók és a kárpátaljai oktatók is be tudjanak kapcsolódni a magyarországi szakmai vérkeringésbe, bemutassák a kutatásaikat, új kapcsolatokat építsenek, és hát közben visszajelzést is kapnak a munkájukról.
1: Ön hogyan értékeli Dóra külön díját? Mit jelenthet egy ilyen siker egy fiatal pályája elején álló tanítószakos hallgatónak, és ösztönözheti-e arra, hogy akár a későbbiekben is kutatással, helytörténettel foglalkozzon, tehát hogy ne álljon meg akár csak a tanítói szakma mellett?
0: Igen, én nagyon örültem Dóra külön díjának, mert ez nyilván egy egyértelmű szakmai visszajelzés arra, hogy a munkája az értékes és érdemes a folytatásra is. Egy pályája elején álló hallgatónak egy ilyen elismerés az különösen sokat jelenthet, mert megerősíti abban, hogy jó témát választott, és hogy a kutatásba fektetett munka és idő az valóban megtérül. Dóra ráadásul nagyon lelkes, és ami külön öröm számomra, hogy nem szeretné lezárni ezt a témát ezzel a pályamunkával, hanem ebben a tanévben nyert felvételt a mesterképzésünkre, és ott tovább kívánja folytatni a Tiszakeresztúri Gimnázium történetének kutatását, illetve az intézmény társadalmi szerepvállalását is. Nevelésszociológiai szempontból is vizsgálja majd, hogy az iskola az milyen szerepet töltött be, és tölt be ma is a helyi közösség életében, hogyan kapcsolódik az ott élő családokhoz, a településhez, és hogy általában a helyi magyar közösséghez hogyan kötődik. Tehát ez a különdíj egy hosszabb szakmai munkának a fontos állomása lehet, én azt gondolom, és tanítószakos hallgatóként ennek különös jelentősége is van, hiszen a helytörténeti kutatás az nagyon jól összekapcsolható a pedagógusi munkával is. Egy tanító nagyon sokat tehet azért, hogy a gyerekek megismerjék a saját településük, a saját iskolájuk, a saját közösségüknek a múltját, és nagyon bízom benne, hogy ez az elismerés Dórát még inkább arra ösztönzi majd, hogy ezen az úton haladjon tovább.
1: Önnek, mint felkészítő oktatónak milyen érzés volt, hogy nyert a pályamunka?
0: Hát természetesen nagyon örültem, mert mindenképp egy pozitív szakmai visszajelzés a közös munkánkról.

0: A pályázaton külön díjat kapott Karmacsi Jana Dóra, a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanító EMA szakának első éves hallgatója, aki dolgozatában a Tiszakeresztúri gimnázium történetét, valamint a kárpátaljai magyar oktatásban és a helyi közösség életében betöltött szerepét dolgozta fel. A következőben vele beszélgetünk az elismerésről és a pályamunkájáról.
1: A 33. Szabolcs-Szatmár-Beregi Nemzetközi Levéltári Naphoz kapcsolódó helytörténeti pályázatra jelentkeztél. Mit tudtál előzetesen erről a pályázatról, és miért érezted úgy, hogy érdemes benevezned?
2: A pályázatról a témavezetőm Pallai Katalin szólt, és ő küldte át a felhívást, és ő biztatott arra is, hogy érdemes lenne jelentkeznünk. A témával ekkor már korábban is foglalkoztam, és a Kárpátaljai Magyar Tudományos Diákköri Konferencián külön díjat is kaptam vele. Ezért én

0: úgy éreztem, hogy érdemes lenne egy újabb szakmai megmérettetésen is bemutatni ezt a témát, és a pályázat témája nagyon jól kapcsolódott ahhoz, amivel már egy ideje foglalkoztam. Így úgy gondoltam, hogy jó lehetőség lenne arra, hogy az iskola múltját és közösségi szerepét egy szélesebb szakmai közönség előtt is bemutathassam. Emellett kíváncsi voltam arra, hogy a munkám hogyan állja meg a helyét egy ilyen pályázaton, és milyen szakmai visszajelzést kapok rá. Ezért végül örömmel vállaltam ezt a megmérettetést is.
1: A pályamunkád a Tiszakeresztúri gimnázium történetével és a kárpátaljai magyar oktatásban betöltött közösségi szerepével foglalkozik. Miért éppen ezt az intézményt és ezt a témát választottad? Ugye említetted, hogy jelenleg ott tanítasz, ezen kívül volt-e valamilyen személyes kötődésed is hozzá?
0: Igen, említettem, hogy a Tiszakeresztúri gimnázium tanítója vagyok, és talán épp ezért is kezdett el igazán érdekelni ez a téma, hogy milyen múltja is van ennek az intézménynek, hogyan alakult az évek során, és mit is jelent ez a helyi közösség számára. Munka közben nap mint nap én azt látom, hogy az iskola nem csak egy hely, ahol tanítás folyik, hanem a falu és a helyi magyar közösség életének is egy fontos része. Kíváncsi lettem arra, hogy régen is így volt ez, milyen szerepet töltött be az intézmény a különböző időszakokban, és hogyan tudott alkalmazkodni a változásokra. Ezért számomra ez a téma nem csak egy egyszerűen egy kutatási feladat volt, hanem egy olyan intézmény múltját dolgozhattam fel, amelynek én jó magam is részese vagyok, és ez végig nagyon személyessé tette számomra ezt a munkát.
1: Hogyan zajlott maga a program és a pályázat eredményhirdetése Nyíregyházán? Milyen érzés volt neked ott lenni, bemutatni a munkádat, vagy megtudni, hogy külön díjban részesülsz?
0: Hát az eredményről már előzetesen e-mailben is értesítettek, hogy külön díjban részesülök, és meghívtak a nyíregyházi díjátadóra. Már maga az értesítés is számomra egy nagy öröm volt, de igazán akkor, mondhatom úgy, hogy akkor vált valóságos ez az egész, mikor személyesen is ott lehettem ezen a rendezvényen. Hiszen nagyon felemelő érzés volt belépni egy olyan közegbe, ahol ennyi elismert kutató és szakember volt jelen, és mondhatom, hogy különösen sokat jelentett a számomra, hogy tőlük vehettem át ezt a díjat. Számomra ez nem csak egy elismerés volt, hanem egy megerősítés is, hogy jól végzem a munkámat. Kicsit megható is erre gondolnom, hogy hiszen ez egy olyan téma, amely nagyon közel áll hozzám, és amely a saját iskola történetéről szól, és egy ilyen szép visszajelzést kapni egy igazán felemelő és megtisztelő érzés.
1: Mit adott neked ez a pályázat szakmailag, vagy személyesen? Megfordult-e benned, hogy a jövőben is foglalkozz történeti, vagy a kárpátaljai magyar oktatás múltjához kapcsolódó kutatásokkal, és akár jelentkez további itteni pályázatokra?
0: Nagyon sokat adott nekem ez a pályázat, szakmailag és személyesen is, ezt bátran mondhatom, hiszen egyrészt megerősített abban, hogy érdemes tovább foglalkoznom ezzel a témával, másrészt pedig nagy motivációt is adott. Különösen jó érzés volt megtapasztalni, hogy egy olyan téma, ami hozzá mennyire közel áll szakmai szempontból, ennyire értékes lehet. A díj pedig tulajdonképpen arra is ösztönzött, hogy bátrabban vállaljam fel a kutatásaimat, és ennek hatására is jelentkeztem a fiatal kutatók konferenciára is, ami nem sokára lesz megrendezve. A témámat pedig a mesterképzésem folyamán is szeretném tovább folytatni. Nem csak a Tiszakeresztúri gimnázium történetét szeretném még részletesebben feltárni, hanem azt is, hogy az iskola milyen társadalmi és közösségi szerepet tölt be. Úgy érzem, ez a külön díj nem lezárt valamit számomra, hanem inkább megnyitott valamit, és elindított egy következő kutatási szakaszban.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy hogyan végzed a kutatásokat, mondjuk akár ezen a pályamunkán belül, akár régi pedagógusokat is felkeresel, régi diákokat, vagy csak a jelenre koncentrálsz?
0: Hát a pályamunkám oral history módszerre épül, és itten jelenlegi, és volt diákokat és pedagógusokat is érintett, tehát velük is személyesen interjút készítettem, és ez adja meg a pályamunkámnak az oszlopát, hiszen nem csak a jelenlegi helyzetet, hanem a múltbéli helyzetet is feltárom és foglalkozok vele. Továbbiakban pedig nem csak pedagógusokat szeretnék megkérdezni, és diákokat, olyan diákokat, akik nevezetesebben az iskolának a kimagasló diákjai voltak, hanem olyan diákokat, akiknek jelenleg is gyermeke, illetve dédunokái tanulnak tovább, és hogy ők nekik mit jelent az, hogy ebben az intézményben intézményben folytathassák tanulmányaikat, úgy gyermekeik vagy unokáik. Ezek a kutatások úgy folytak, hogy több ilyen alany személyes ismerősöm is nagyon jó néven vette, hogy az ő intézményével is foglalkozom, hiszen ez nem csak az enyém. És nem csak levéltári adatokat dolgoztam fel, illetve iratbelieket, hanem magángyűjteményeket, ami úgymond egy kicsit betekintést is mutatott az egykori diákok vagy egykori pedagógusok személyes történetébe.
1: Van-e olyan része, amely valóban mondjuk vonatkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéhez is, tehát a régi nagy Magyarországhoz kötődik-e valami a kutatásodon belül, ami mondjuk pont azt eredményezte, hogy ebben a nyíregyházi helytörténeti pályázaton külön díjban részesülhetsz?
0: Hát, mint tudnillik, régen a Kárpát-medence is a nagy Magyarország területéhez tartozott, és úgy vélem, hogy épp ezért választották be a Tiszakeresztúli gimnázium történetét és közösségi szerepét, hiszen máig is megőrzi a Tiszakeresztúli gimnázium az identitását, és foglalkozik ezzel a témával, ünnepli a magyar ünnepeket, és pont ezért úgy vélem, hogy ezért is került be a helytörténeti pályázat díjazottjai közé, hiszen nem csak azok a pályamunkák, amelyek Magyarországot érintik, hanem a külhoni magyarságra is összpontosulnak, éppen olyan fontosak, mint a jelenlegi Magyarország területén zajló, vagy éppen már lezajlott eseményekről, vagy helyekről szól.
1: Szerinted összekapcsolódhat a múlt és a jelen akár egy gimnázium életében? Mert ugye te a múltat egyrészt kutatod, de ez adhat egyfajta támpontot ma az ott tanuló diákoknak, illetve pedagógusoknak? Tehát segíthet abban, hogy megértsék az egykor több évtizeden működő intézménynek a struktúráját, és hogy mondjuk azt akár beillesszék a mai módszertanaikba?
0: Hát a módszertanaikba is beilleszthetik, azonban én arra szeretnék rámutatni, hogy egy pedagógus élete jóval túlmutat az oktatáson. Tehát a pedagógus élete, mint a Tiszakeresztúli gimnázium pedagógusainak is élete, nem csak ott fejeződik be, hogy délután 2 órakor letettem a tankönyvet, és hazamegyek, hanem itten kitérek olyan dolgokra, hogy szakköröket vezetnek, foglalkoznak a diákokkal az oktatási intézmény után is, ápolják hagyományaikat, ezeken a szakkörökön verseket tanítanak velük, vagy néptáncokat. Így rendezték meg az, hogy születi mulatságokat is régebben, vagy különböző helyi megemlékezéseket, és hogy ezek mind létre jöhessenek. Olyan pedagógusokra volt szükség, mint itt is, és nem csak gondolom, hanem tudom, Tiszakeresztúli gimnáziumon kívül is nagyon sok oktatási helyszínen így folyik, így Kárpátalján, és ezek a pedagógusok szívvel lélekkel pedagógusok, és én arra szeretném ösztönözni a mai pedagógusokat, hogy ők is ilyenek legyenek, hogy jóval túlmutasson az oktatás a tananyagon.
1: Hát sok sikert kívánunk ehhez neked a továbbiakban is, és hogy érd el minden kitűzött célodat.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Pallai Katalinnal, a Rákóczi Egyetem docensével és Karmacsi Jana Dórával, az egyetem tanító EMA szakának első éves hallgatójával beszélgettünk a Nyíregyházán elért eredményekről. Köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Áldást, békességet!
2: Реформатські цінності без кордонів. Передача «Без кордонів» на радіо «Пульс FM». Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
3: Református értékek határок nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
4: Передача за підтримки Берівської реформатської громади.
5: Műsorunkat a Beregszenszi Református Egyházközség támogatta.
6: Реклама на Радіо Пульс FM.
7: Реклама.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Огостя ові сир вагя шерв, бізза магат а легьоббакра. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
13: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
15: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsankó utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії – слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу слухаю.

Ha péntek, akkor dalpremier. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezen a héten Kökény Attila és Rakoncai Viktor csak az Álmokon át című legújabb dalából érkeztünk. Kökény Attila a magyar zenei élet egyik jól ismert és népszerű előadója, akit különleges hangja és érzelmes előadásmódja miatt sokan szeretnek. Rakoncai Viktor pedig évtizedek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek. Dalszerzőként és előadóként is számos emlékezetes dal fűződik a nevéhez. A Csak az álmokon át egy érzelmes, romantikus hangulatú dal, amely azokról az érzésekről szól, amelyek néha már csak az emlékekben és az álmokban élnek tovább. A két előadó hangja jól kiegészíti egymást, így egy igazán különleges közös felvétel. Született. Egy dal, amely egy kicsit megállít, elgondolkodtat, és talán mindannyiunkban felidéz valakit vagy valamit a múltból. Nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk együtt Kökény Attila és Rakoncai Viktor vadonatúj dalát, a Csak az álmokon át című dalt, itt a Pulzus Rádióban.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivjam azt a
1: FM. Klasszne radio. V dorohu.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjanosto 2. Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Mert...
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

zenék a te ritmusodra hangolva. A jó dalmok nem ismerik az időt, most pedig egy kis kanyar következik. Egy mai előadó, aki már a címével is visszakacsint a múltba.

múlt és a jelen most már tényleg összeért, a következő dal pedig méltó lezárása ennek a zenei utazásnak. Két legenda egy különleges feldolgozásban. Michael Jackson és a Queen, There Must Be More to Love.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Pulse FM.
1: Zeneshow, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

Ha péntek, akkor dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezen a héten Kökény Attila és Lakoncai Viktor Csak az álmokon át című legújabb dalából érkeztünk. Kökény Attila a magyar zenei élet egyik jól ismert és népszerű előadója, akit különleges hangja és érzelmes előadásmódja miatt sokan szeretnek. Lakoncai Viktor pedig évtizedek óta meghatározó alakja a magyar zenei életnek, dalszerzőként és előadóként is számos emlékezetes dal fűződik a nevéhez. A Csak az álmokon át egy érzelmes, romantikus hangulatú dal, amely azokról az érzésekről szól, amelyek néha már csak az emlékekben és az álmokban élnek tovább. A két előadó hangja jól kiegészíti egymást, így egy igazán különleges közös felvétel. Egy dal, amely egy kicsit megállít, elgondolkodtat, és talán mindannyiunkban felidéz valakit vagy valamit a múltból. Nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk együtt Kökény Attila és Lakoncai Viktor vadonatúj dalát, a Csak az álmokon át című dalt, itt a Pulzus Rádióban.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerek Száj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese
2: a Pulzusán!

0: inkább leesett.
1: Pengő királyfi. Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával eltemetik, s a királyfiak csak ugyan minden nap új csizmát húztak. De 2-3 esztendő múlva úgy elszegényedtek, hogy még az is alig volt, amit egyenek, nemhogy minden nap új csizmát húzzanak a lábukra. Mondja az idősebb királyfi. Látjátok, látjátok, kár volt megfogadni az apánk szavát. Elkoldusodtunk mi is, el az ország is, most már mit csinálunk? Igazad van, mondotta a középső királyfi. Bizony kár volt hallgatnunk az apánkra, elég lett volna, ha minden nap szépen kifényesítetjük a csizmánkat, mindenki újnak hitte volna. Azt mondja a legkisebb királyfi, akinek Pengő volt a neve. Ne panaszkodjatok, tudta édesapánk, hogy mit beszél. Ha el nem szegényedünk, itthon maradunk egész életünkre. Így legalább el kell mennünk valamerre, s látunk országot, világot. Hát hiszen nem is tehettek egyebet, el kellett, hogy menjenek világgá. Ahogy kimentek a városból, azt mondja a legidősebb királyfi. No, fiúk, én kilövöm a nyilamat, s ahol leesik, ott hálunk meg. Kilövi a nyilat a királyfi, egy nap s egy éjjel folyton folyvást mentek, akkor találták meg a nyilat rengeteg erdő közepében. Ott leheveredtek, vacsoráltak, de a legidősebb királyfi azt mondta az öccseinek, ő nem alszik el, strázsál az éjjel, nehogy valaki megcsúfolja. Elalszik a két kisebb királyfi, az idősebb meg felalás ételt, s hát egyszer csak jön egy rettentő nagy vatkan. Szörnyű nagy agyarai voltak, mégpedig tiszta színarany agyarai. A királyfi kirántotta a kardját, megölte a vatkant, az agyarait kirántotta, s eltette a tarisznyájába. Reggel felébredtek az öccsei, semmit sem tudtak arról, hogy mi történt. A bátyjuk sem szólott, s mentek tovább. Most azt határozták, hogy a középső királyfi lője ki a nyilát, s 3 nap 3 éjjel mentek, míg a nyilvesszőt megtalálták. Leülnek, vacsorálnak, a legidősebb s a legkisebb is elalszik, de a középső fennmaradt strázsának. Alig szenderül el a két királyfi, lecsap a magas levegő égből egy szörnyű nagy kesejű, rettenetes nagy szárnyával nekivág a királyfinak, de a királyfi hirtelen kirántotta a kardját, s ketté hasította a saskesejű fejét. 2 gyönyörű ezüsttól volt a saskesejű 2 szárnyában. Ezt a királyfi kihúzta, tarisznyájába tette, s reggel, mikor a testvérei felébredtek, egy szót sem szólt, csak mentek tovább. Most már a legkisebb királyfi lőtte ki a nyilát. Mentek is 7 nap s 7 éjjel megállás nélkül, amíg a nyilát megtalálták. Nagy tüzet raknak, letelepednek, vacsoráznak, s vacsora után azt mondja Pengő. No, ma éjjel én strázsálok. A bátyjai nem akarták engedni, eleget mondták, hogy kicsi legény ő még ahhoz, de Pengő azt mondta, nem gyerek ő már, s fennmaradt strázsának. Amint jár fel alá, egyszer csak valami szomorú éneket hall. Vajon ki lehet, vajon mi lehet, gondolja magában, s elindul a hang után. Megy mendegél, s egy patakhoz ér, de abban alig volt víz, ami kevés volt, az is állott benne. Ebben a száraz patakban fickántozott, vergelődött egy aranyhalacska, az énekelt oly búsan, oly bánatosan. Kérdi Pengő. Hát neked mi bajod van, aranyhalacska? Ó, mondja az aranyhalacska. Nagy bánatom van én nékem. Megáradott a patak, lesodort ide messze az én hazámtól, most meg elapadott, nem tudok visszaúszni, s így kell elpusztulnom. De már ezt nem engedem, mondta Pengő, s felvette az aranyhalacskát, s addig vitte a patak mentén, amíg jó mély vizet nem talált. Ott szépen a vízbe eresztette. Köszönöm, hogy megmentetted az életemet, te jó fiú, mondta az aranyhalacska. Nesze, adok neked 2 aranypikkelyt, tedd el jól, ha bajba kerülsz, csak lehelj rájuk, s eljövök segítségedre. Azzal a halacska nagy vígan tovább úszott. Pengő is visszament a bátyjaihoz. Az ám, de mire visszaért, a tűz elaludott. Megijedt Pengő, hogy most mit gondolnak róla a bátyjai, ha felébrednek. Bizonyosan nem strázsált, aludott ő is. Gyújtott volna tüzet, nem volt mivel. Mit csináljon, merre forduljon? Felmászott egy magas fa tetejére, hát ha lát valahol tüzet. Látott is valahol messze-messze az erdőben, s ő bizony fogta magát, elindult abba az irányba. Alig indul el, szembe jöv vele az éjfél. Köszönti illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öregapám! Álljon meg egy kicsit, az Isten áldja meg, amíg tüzet hozok. Jaj, édes fiam, mondja az éjfél. Amíg te azt megjárod, addig én 7-szer megyek, s 7-szer jövök, nem lehet nekem olyan sokáig várnom. Bizony, ha nem vár szép szerint, majd vár másként, mondotta a királyfi. Volt a zsebében jó erős spárga, azzal éjfélnek mind a 2 kezét egy fához kötötte. Megy tovább, de 1 óra 2 alig telik belé, jő szembe vele a hajnal. Köszönti ezt is. Jó reggelt, húgomasszony! Adjon Isten, te királyfi! Álljon meg, lelkem, húgomasszony, amíg amonnét tüzet hozok. Jaj, azt nem lehet, mondotta a hajnal. Amíg te azt a nagy utat megjárod, 7-szer megyek, 7-szer jövök én. Nem halhatnak az emberek olyan sokat egyfolytában. Bizony, ha meg nem vár, mindjárt meg is kötözöm, húgomasszony. S megkötözte a hajnalt is egy fához. Most már mehetett bátran a királyfi. Meg nem állott, amíg ahhoz a nagy tűzhöz nem ért. Látja messziről, hogy 12 óriás ül a tűz körül. Hely, gondolja magában, itt nem kapok én tüzet szépszerével. Fogja a nyilát, oda céloz, s kilő egy égő szenet a tűzből. De megint meggondolja magát, mégis elmegy oda, ne mondják, hogy lopja a tüzet. Oda megy, köszön illendőképpen, az óriások fogadják, jól megnézik tetőtől talpig, s kérdik tőle.
0: Ugyan bizony, te lőtted ki a szenet a tüzünkből?
1: Én lőttem ki, mondja Pengő, de meggondoltam a dolgot, mégis idejöttem. Adjanak kentek egy darab égőszenet Isten nevében.
0: Adunk mi jó szívvel, mondott a legidősebb óriás, hanem előbb forgasd meg a pecsenyénket.
1: Éppen ott sült a tűz felett egy ökörnyásra húzva. Pengő megfogta a nyársat a kis ujjával, s úgy forgatta pergette, akárcsak egy leány az orsót. Mikor jól megpirult az ökör, mondotta Pengő. De már most csak ugyan adjanak tüzet, mert sietős az utam nagyon.
0: Várj csak egy kicsit, mondja az öreg óriás. Látod-e amott azt a fekete várat? Annak a falán van egy kakas, azt előbb lőd le, akkor aztán adunk tüzet.
1: Célba veszi Pengő a kakast, s úgy lelőtte, hogy egyszeri belefordult a vár faláról. Hely, az óriások nem tudták, hogy mit csináljanak nagy örömükben.
0: Hát ennek ugyan mit tudnak kentek örülni? Kérdezte Pengő. Mondja az öreg óriás, mindjárt megtudod. Tudd meg, fiam, hogy mi a bakarasznyi ember szolgái vagyunk. Nekünk kell bevenni azt a várat. Abban a várban lakik a fekete király és annak 3 szép eladó leánya. A bakarasznyi ember feleségül akarja venni a legidősebb király kisasszonyt, a középsőt meg az idősebb fiának szánta, aki saskesejű képében szokott járni, a legkisebb király kisasszonyt pedig a kisebbik fiának, aki vatkan képében jár. Hiszen rég bevettük volna mi ezt a várat, hanem az a huncut kakas mindig felébresztette a kukorékolásával a katonákat. No, többet nem ébreszti fel, hanem azért neked velünk kell jönnöd. A vár falában van egy lyuk, azon bebújsz, aztán kinyitod a kaput.
1: A királyfi nem szólt semmit, mit volt mit tenni, ment az óriásokkal. Szépen bebújt a lyukon, hanem amikor bent volt a várban, visszaszólt az óriásoknak.
0: A kaput nem tudom kinyitni, már ahogy tudtok, úgy jöjjetek utánam, különben kint maradtok.
1: Mit csináljanak az óriások? Ha bőrüket ott hagyják, is mégiscsak rászánták magukat. Sorban bújtak keresztül a lyukon, s amint az első bedugta a fejét, Pengő lecsapta a kardjával, a testét meg utána rántotta, s így tovább mind a 12-nek levágta a fejét. Akkor fölment szépen a palotába, lábújhegyen végigment a szobákon, s hát a 3 király kisasszony mind más-más szobában alszik. A legidősebb király kisasszony szobájában egy egész meg egy félig égett gyertya volt. Az egész gyertyát meggyújtotta, a félig leégettet a zsebébe tette. Aztán ment a középső király kisasszony szobájába, annak az aranyrojtos sejemkendőjét vette el. Ment a legkisebb király kisasszony szobájába, de már annak a gyűrűt húzta le az ujjáról. Azzal szépen kiment a szobából, el az óriások tüzéhez, felkapott egy darab égőüszköt, szaladt vissza a bátyjaihoz. Amint ment visszafelé, eloldotta a hajnalt.
0: Na most mehet, húgomasszony, szerencsés utat! Aztán eloldotta az éjfélt. Menjen, Kendis bátyám uram, Isten hírével, eleget aludtak az emberek!
1: Mire kivíradott, s a testvérei felébredtek, csak úgy ropogott, pattogott a tűz. De egy árva szó nem sok annyit sem szólt arról a bátyjainak, hogy hol s merre járt, s hogy milyen sokáig aludtak. Hát jól van, tovább ment a 3 királyfi, mentek 7 ország ellen. Egyszer betértek egy kocsmába. Haj, sok vendége volt annak a kocsmának, alig fértek el benne az emberek. De nem is csoda, mert itt minden utas annyit ehetett, ihatott, amennyi belefért, s egy árva krajcát sem kellett fizetni. Az volt a fizetés, hogy aki ide betért, s evett, ivott, mielőtt elment, el kellett, hogy mondja a maga történetét. Azám, ti nem is gondoljátok, hogy ki lehetett a kocsmáros. Ez a kocsmáros az a király volt, akinek a várát az óriások be akarták venni. Mióta Pengő megölte az óriásokat, mindenfelé kerestette a király, hogy ki lehetett az a derékvitéz ember, aki az óriásokat megölte, de senki sem állott elő. Kocsmát nyitott, úgy akarta megtudni az igazságot. No, bemennek a királyfik ebbe a kocsmába, jó lesznek isznak. Hordják a bort a király kisasszonyok, kínálják a dali szép legényeket. Aztán Pengő elkezd beszélni, de még felit sem mondta el a történetének, int a király a legidősebb lányának. Az eltűnik, s hát egy kicsi idő múlva megáll a kocsma előtt 4 aranyos bársonyos hintó. Mind a 4 hintó elé 6 ló volt fogva. No, mondja a király, Csak azt akartam megtudni, édes fiaim, hogy ki ölte meg az óriásokat. A fiaim vagytok mind a hárman, gyertek velem a váramba, még ma megtartjuk a lakodalmat. Beleülnek a hintóba párosával, hazavágtatnak a fekete várba, lett nagy dínom, dánom, lakodalom, folytabor, hencidától boncidáig, nem volt vége a helyehújának, két álló hónapig. Látjátok, látjátok, mondott a pengő a bátyjainak. Mégis javunkat akart az édesapánk, mert különben nem láttunk volna országot, világot, stán hírét sem halljuk ennek a három szép leánynak. Igazad van, mondották az idősebb királyfik. Javunkat akarta az édesapánk, hanem most már illendő volna, hogy megnézzük a mi országunkat is. Jó lesz, biza, mondják, s mindjárt megegyeznek, hogy indulnak haza. Hadd lássák, nem szökötte meg az országuk. Befogatott a király a három hintóba, s indultak haza mind a hárman, s vitték magukkal a feleségüket is. Az első kocsiban a legidősebb királyfi ült, s egyszer csak látja, hogy az út közepén a nagy sárban egy bakarasznyi ember vergelődik. Kéri a bakarasznyi ember. Húzd ki a sárból, te királyfi, bizony megszolgálom, mondja a királyfi. Nem húzlak én, minek mentél bele? S azzal tovább hajtott. Jön utána a középső királyfi, azt is megszólítja a bakarasznyi ember, de a középső királyfi sem húzta ki, hanem a legkisebb királyfi az már megállítatta a hintaját, leszállott, kihúzta a bakarasznyi embert a sárból, még fel is ültette a hintóba. Hát egyszerre, uram teremtő, mi történt? A bakarasznyi ember megragadja a királyfi feleségét, belecsavarta a hét rőfös szakállába, s úgy eltűnt vele, mintha a föld nyelte volna el. Hely, nagy búbánat nehezedett a királyfi szívére, mondja a bátyjainak. Ti csak menjetek haza, mert én addig meg nem nyugszom, amíg a feleségemet meg nem találom. Visszaküldötte a hintót az apósához, s elindult gyalog. Ment hetet hét ország ellen. Amint megy, mendegél egy patakhoz ért, s eszébe jut az aranyhalacska, hát ha ez tudna segíteni rajta. Előveszi a két aranyhal pénzt, ráfúvint, s abban a pillanatban ott volt az aranyhalacska, s kérdezte. Mit parancsolsz, édes gazdám? Mondja pengő. A bakarasznyi ember elragadta a feleségemet, ugyan bizony nem tudnád-e megmondani, hol s merre lehet. Feleli az aranyhalacska. Én nem tudom megmondani, de azon a hegyen túl látod-e, van egy bölcsember. Az három dolgon kívül mindent tud ezen a világon, s talán meg tudja mondani, hol van a feleséged. Elment pengő királyfi, s addig meg sem állott, amíg a bölcsemberhez nem ért. Ott ült a bölcsember egy nagy sziklának a tetején, lelógott hosszú fehér szakálla. Köszönti pengő illendőképpen, s elmondja, hogy miben jár. Tudom, ha nem is mondod, mondta a bölcsember, de ha meg akarod kapni a feleségedet, előbb te segíts rajtam. Kerek száz esztendeje, hogy ezen a sziklán ülök, s nem tudok felkelni, mert a mátkám a gyűrűjével együtt elveszett. Ha megtalálod a mátkámat s a gyűrűjét, akkor te is megkapod a feleségedet. Kérdezte pengő. Hát hol találom én meg a te mátkádat? Hely, fiam, felelte a bölcs, hiszen éppen azt nem tudom, hogy hol van, mert tudd meg, hogy csak három dolog van a világon, amit én nem tudok, s ez éppen a közül a három közül való. Visszament pengő nagybúsan az aranyhalacskához, s elpanaszolja, hogy mivel fogadta őt a bölcsember. Csak ne búsulj, mondja az aranyhalacska. A bölcsember mátkája a gyémánt várban van. Meríts egy palack vizet, tégy bele engem, s vigy magaddal, majd visszaszerezzük a bölcsember mátkáját. Elindult pengő királyfi, megy hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül. Egyszerre csak megérkezik a gyémánt várhoz, azt mondja az aranyhalacska. No te királyfi, jól megjegyezd, hogy ebben a várban minden fekete, még étellel is csak fekete étellel kínálnak. De te, akármit csináljanak veled, akárhogy megkínozzanak, egyebet el ne fogadj fehér ételnél. Bemegy pengő a gyémánt várba, hát belől olyan fekete, mint a korom. Feketék a falak, feketék a garádicsok, az ablakok. Megy a szobákba, azok is mind feketék. Jönnek a szolgák, fekete az arcuk, fekete a ruhájuk. Aztán asztalt terítenek fekete abrosszal, fekete tálakkal. Hozták az ételeket, kínálták pengőt, egyék. De pengő semmihez sem nyúlt, mert minden étel fekete volt. Akkor egyszerre csak megtelt a szoba fekete emberekkel s asszonyokkal, s úgy megverték pengőt, hogy elnyúlt a földön. Második nap éppen így járt. Hiába erőltették, hiába kínozták, hozzá nem nyúlt az ételekhez. Elkövetkezik a harmadik nap, s hát megfehérettek mind a szobák. Fehér ruhás emberek s asszonyok jöttek a szobába. Fehér abrosszal terítettek asztalt, csupa fehér ételeket hoztak, s énekeltek pengőnek szebbnél szebb nótákat. De most már pengő is evett mindenből, amennyi csak belefért. Mondja reggel az aranyhalacska pengőnek. No, a próbát jól kiáltad. Most menj le az istállóba, ottan találsz 4 fekete paripát. Ez a 4 paripa, 4 leány. Egy a bölcsember mátkája, egy a farkas, egy a sas, és egy a holló királyé. Ezt a 4 leányt az a vén boszorkány rabolta el, akié ez a gyémánt vár. Mert úgy tud meg, ennek a vén boszorkánynak abban telik kedve, hogy mátkás leányokat rabol, azokat lovakká változtatja, hintó elé fogja. Mikor jól lejárta őket, vízbe fullasztja, s megint más leányokat szerez helyettük. Majd az istállóban meglátod a vén boszorkányt darás képében. Hol az egyik, hol a másik lóhátára száll. De te csak védj egy ostort a kezedbe, csapkodj a lovakra, s ha meg is kínozott szegényeket, addig csapkodj, amíg a darást el nem találod. Úgy tett Pengő, amint a halacska tanácsolta. Lement az istállóba, egy jó szíjostorral elkezdte csapkodni a lovakat, hogy azok fájdalmukban mind felrúgták a hídlást. Nagyokat nyerítettek. Hanem egyszer eltalálta a darást is. Lefordult egyik lóhátáról, abban a pillanatban vénasszonnyá változott. Nagy csivalkodással kiszaladt az istállóból, s úgy elszaladt, hogy talán meg sem állt a világ végéig. Hát, amint a banya kiszalad az istállóból, a 4 ló gyönyörűséges szép 4 leánnyá változott. Pengő mindjárt indult a 4 leánnyal, s vitte őket a bölcsemberhez. Megérkeztek a sziklához, fel akar kelni a bölcsember, s hát nem tud felkelni, pedig ott volt a mátkája előtte. Hát a gyűrűt nem hoztátok el? Kérdezte a bölcsember. Ja, Istenem, sírt a leány, azt a vén boszorkány elvette tőlem, s magával vitte. Gondolkozott egy keveset a bölcsember, s mondta. Azt már tudom, hogy a földön nincs a gyűrű, mert ha ott volna, tudnom kellene. Hát vagy a levegőben, vagy a vízben van. Eközben odaérkezett a farkas, a sas, meg a holló király is a mátkájáért, s a sas meg a holló király mondotta. No, annyit mi is mondhatunk, hogy a levegőben nincs a gyűrű, mert különben tudnunk kellene róla. Megszólalt az aranyhalacska. Akkor bizonyosan a tengerben van. Egyszeriben összehitte a halakat mind, s kérdezte, hogy nem láttak-e egy mátka gyűrűt. Mind azt felelték, hogy ők nem láttak. Mind itt vagytok-e? Kérdezte az aranyhalacska. A sántacsuka még nincs itt, felelték a többiek. Hát egyszer jön a sántacsuka is, rákiált az aranyhalacska. Hát te hol voltál, hol késtél meg? Mondja a sántacsuka. Én bizony egy gyűrűt találtam a tengerben, s azt elittam a kocsmában. Ilyen-olyan teremtette, kiáltotta az aranyhalacska. Mindjárt visszahozd azt a gyűrűt! A sántacsuka nagy dérrel durral elinalt, visszahozta a gyűrűt, odaadták a bölcsembernek, s abban a pillanatban felállott, s azt mondta Pengőnek. A te feleséged a tenger 99. szigetén van, a bakarasznyi embernél. Eredj oda, ott megtalálod, s ha igazán szeret, majd ki tudja a bakarasznyi embertől, hogy miben van a szörnyű nagy ereje, mert szörnyű nagy ereje van. Akkor aztán elhozhatod a feleségedet. Az aranyhalacska mindjárt előszólított egy nagy szett halat. Pengő a hátára ült, s úgy úszott a 99. szigethez. Hát, amint odaérkezik, s kilép a szigetre, éppen ott sétál a felesége. Ölelik, csókolják egymást. De mikor vége volt az ölelésnek, csókolásnak, azt mondja az asszony nagy búsan. Hiába fáradtál ide, édes uram, nem tudsz megszabadítani a bakarasznyi embertől, mert szörnyű nagy ereje van, és én meg nem tudom, hogy miben tartogatja. A bakarasznyi ember éppen a déli álmát aludta, mondta az asszony Pengőnek, csak bújjon el valahová, majd mégis megpróbálja, hát ha mézes mázos szavakkal kiveszi belőle a titkot. Felmegy a királyné a palotába, éppen akkor ébredt fel a bakarasznyi ember, oda megy az asszony hozzá, simogatja a hétrőfös szakállát, szirógatja az arcát, s mondja. Látod, látod, mindig mondod, hogy így meg úgy szeretsz engem, de én nem hiszek neked. Hát én azt mivel tudjam bebizonyítani? Kérdezte a bakarasznyi ember. Mivele? Azzal, ha megmondanád, hol tartogatod az erődet, legalább én is vigyáznék rá. Nagyot kacagott a bakarasznyi ember. Hát, megmondom neked. Ott vanni az ajtó mellett, abban a darabfában. Ja, Istenem, hát hogy lehet ott tartani? Hát, ha valaki elvinni, mondotta az asszony. Azzal felkapta a fát, s bezárta az almáriomba. A bakarasznyi ember nagyot kacagott. No, látod, elbolondítottalak, mert nem a fában van az erőm, hanem abban a seprűben, mi? Bizony, ha abban van, akkor azt is elzárom, s elzárta az almáriomba. A bakarasznyi ember még nagyobbat kacagott. Látod-e, megint elbolondítottalak, mert nem a seprűben van az én erőm, hanem a piszkafában. Az asszony szépen felvette a piszkafát, kendőbe takargatta, s elzárta az almáriomba. Azt mondta akkor a bakarasznyi ember. No, most már látom, hogy igazán szeretsz. Hát tudd meg, hogy sem abban a fában, sem a seprűben, sem a piszkafában nincs az én erőm. Ott van az én erőm messze innét az erdőben, egy aranyszarvasban. Ez az aranyszarvas, mikor én alszom, mindig lejár inni az aranypatakba. Ha valaki meglőné, egy bárány szöknék ki belőle, akkor ebben lenne az én erőm. A bárányt, ha meglőnék, kirepülne belőle egy aranykacsa. Ha az aranykacsát meglőnék, abból kiszállna egy aranybogár, s ha ezt el nem pusztítanák, ebben megmaradna az erőm. De ha ezt is elpusztítják, akkor az én erőmnek vége. Hiszen csak azt várta az asszony, hogy elaludjék végre a bakarasznyi ember. Mindjárt kisurrant a palotából, szaladt Pengőhöz, s töviről hegyire elmondta neki, amit a bakarasznyi embertől hallott. Megy Pengő az erdőbe, s amint megy, mendegél, meglát egy farkast. Meg akarja lőni, de a farkas megszólal. Ne ölj meg, királyfi, mert engem a farkas király küldött a te segítségedre. Megy tovább Pengős, egyszer csak a feje felett egy sas repül el. Veszi a nyilát, megcélozza, de a sas megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert én tereád vártam itt. A sas király küldött a segítségedre. Jól van, nem lövi meg, hogy lőtte volna meg. Megy tovább Pengő királyfi, s hát egy holló repül feléje. Célba veszi azt is, de a holló is megszólal. Ne lőj meg, királyfi, mert engem a holló király küldött a te segítségedre. Pengő nem lőtte meg a hollót, hanem ment egyenesen az aranypatakhoz. Ott meghúzódott egy bokor mögé, és várta az aranyszarvast. Hát egyszer jön az aranyszarvas, hegyezi a fülét, néz erre, néz arra, s hogy nem látott senkit, belemegy a patakba. Úszott benne fels alá, fürdette magát, s akkor Pengő szépen célba vette a nyilával, s lelőtte. Szaladod a Pengő, hogy megfogja az aranyszarvast, de már abban a szempillantásban ki is ugrott belőle az aranybárány. Uccu, ott volt a farkas, neki szökött a báránynak, szétszaggatta. A bárányból kiröppent az aranykacsa, de arra lecsapott a sas, összetépte. Az aranykacsából kiszállott az aranybogár, azt meg a holló fogta meg. Szépen odavitte Pengőnek, s Pengő zsebkendőjébe kötötte a bogarat, úgy vitte a bakarasznyi ember palotájába. Felmegy Pengő a palotába, mondja nagy örömmel a feleségének, hogy megvan a bakarasznyi ember ereje. Hát arra a szóra támolyog ki a szobából a bakarasznyi ember is, s mondja Pengőnek. Megfogtad az erőmet, királyfi, de ha visszaadod, cserébe neked adom minden vagyonomat, mondott a Pengő. Nem kell a vagyonod, s nem is hiszek a szavadnak, mert te jóért rosszal fizettél nekem. Azzal a bogarat beledobta a tűzbe, porrá égett, s ím, halljatok csodát, szemük láttára porrás hamuvá lett a bakarasznyi ember is. No, feleség, mondott a Pengő, most már kettőnké a világ. S mentek haza az asszony apjához. Csaptak nagy lakodalmat, meghívták rá a bölcsembert, a sas királyt, a holló királyt, a farkas királyt, Pengő királyfi két bátyját, s hét nap s hét éjjel szólott a muzsika, folyt a bor hencidától boncidáig. Lakodalom után a király Pengőnek adta egész országát, s még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: semmi.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam a szopa.
1: Jodin FM.
2: Klassne radio.
1: Vdorohu.

0: fogás, te vagy az első szerelem.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
2: Radio Pulse. Divjana 102. Biodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Jodin FM.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az egyén, s már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио. В дорогу.